sam pobuda kao ja.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

Sziasztok, halló, hallotok? Szeretném kérni az Ári Mafiától a Hanzinádi Ér című számot, és küldöm mindenkinek, aki szereti. Yeah!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: as the adrenaline rush takes me away to another world. Yo.
1: Hét óra van.
2: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció. Elsősorban a gyümölcs és a zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Az élelmiszerek többsége is olcsóbb volt, mint egy évvel korábban, miközben a korlátozott árrésű termékek ára sem emelkedett jelentősen. A központi bank ezért az idei átlagos inflációra vonatkozó előrejelzést 0,4 ponttal 3,2%-ra csökkentette. A jegybank szerint az infláció jövőre is a tervezett keretek között maradhat, bár kockázatot jelentenek a világpiaci árak, az euróvezeti infláció, valamint a kőolaj és az üzemanyagok ára. A búza és az árpa idei termése kiválóan alakult Szerbiában, míg a kukorica a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken jó állapotban van, ugyanakkor a csapadék hiány Vajdaság egyes részein, elsősorban Bánátban jelentős károkat okozott a kukoricában. Erről beszélt Dragan Glamocsics, mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter a Privát Televíziónak. A napraforgó jól viseli a nagy hőséget, ezért a miniszter szerint idén is tisztességes termés várható. Glamocsics arra kérte a termelőket, legyenek türelmesek a felvásárlási árral kapcsolatban, amelyet később arató Ukrajna és Oroszország termése és árai is befolyásolnak majd. És Pestissel kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott, hogy a helyzet stabilizálódik, az elmúlt 11 napban mindössze mintegy 500 sertést kellett leölni, ami jelentősen kevesebb a korábbi időszakhoz képest. A fertőzések az utóbbi napokban már csak szorványosan fordultak elő, amihez Glamocsics szerint a nagy meleg és az erős UV-sugárzás is hozzájárult. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában. Erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. A döntést azután hozták meg, hogy a munkáltatók és a szakszervezetek nem tudtak megállapodni a minimálbér új összegéről. A javaslatot ezt követően a munkaügyi, foglalkoztatási, hadigondozási és szociális minisztérium terjesztette a kormány elé. A kormány szerint az emelés nem csak nominálisan növeli a minimálbért, hanem az infláció figyelembevételével reálértékben is emelkedést jelent. 53 édesanyának adott át határozatot az első ingatlan megvásárlására vagy építésére nyújtott állami támogatásról, jelen a Zsárégy Kovácsevics szerb családügyi és demográfiai miniszter. Az ünnepélyes átadót a szerb parlamentben tartották, a program keretében pedig az állam több mint 900 ezer eurót különített el. A miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás minden család számára egy lépéssel közelebb hozza a saját otthon megteremtését. Elmondta, hogy hivatali ideje alatt 774 támogatási határozatot hagytak jóvá, mintegy 13 millió euró értékben. A program kezdete óta összesen 14 ezer édesanya részesült támogatásban, amelyre az állam mintegy 28 millió eurót fordított. Zsárégy Kovácsevics szerint a demográfiai kihívások kezeléséhez a családok életének különböző szakaszait támogató, hosszú távú intézkedésekre van szükség. Hozzátette, hogy az első lakás megvásárlását segítő program mellett az állam más családpolitikai intézkedéseket is fenntart és fejleszt.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár.

0: Autoservice, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
1: Az elmúlt napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyben két ember életét vesztette, 52-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy közlekedési balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nem történt. A rendőrség ezúttal külön is felhívja a figyelmet a kétkerekűek biztonságára. Alexinac község területén tegnap éjszaka halálos közlekedési baleset történt, egy azonos irányban haladó járművel történt ütközésben egy elektromos robogó utasa életét vesztette. Az adatok is óvatosságra intenek, az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét Szerbia útjain. Ez mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. A kétkerekűeket különösen éjszaka nehezebb észrevenni a forgalomban. A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy előzésnél, kanyarodásnál és sávváltásnál fokozottan figyeljenek a motorosokra és robogósokra. A kétkerekűvel közlekedők számára pedig a megfelelő védőfelszerelés és a bukósisak használata életet menthet. Figyeljünk egymásra az utakon, két keréken és négy keréken egyaránt.
0: Időjárás.
1: A mai napon derült napos idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj, a reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. Késő délután és este záporokkal, mennydörgéssel kell számolni, éjjel felfrissul a levegő, erős északnyugati szél fúj, 105 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, elsősorban a kánikula terheli meg szervezetünket. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Emellett gyakrabban tapasztalhatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, emiatt romolhat az alvás minőség, álmatlanság is kialakulhat. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Awesome. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
4: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
5: Capriolo.com.

0: Priolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Kapriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Kapriolo.com.
2: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
3: Ez volt a reklám.
4: Térség legjobb zenéi.
5: This is the station.
6: I am Charlie XCX.
7: Hi, I'm Sam Smith.
4: Panda Rádió.
8: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
2: Nagyon szép jó reggelt kívánunk, augusztus 21-e, péntek van, Andrea.
9: És Zenóbia köszönti Önöket a Tisza hangjában, a Panda Rádió hullámhosszán. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, és Andrea.
2: Igen.
9: Péntek.
2: Látom, ma ez önmagában elég a pozitív gondolathoz.
9: Részemről a műsort akár itt be is fejezhetjük.
2: Nem fogjuk, mert hoztam neked egy kérdést. Volt már olyan érzésed, hogy mások valahogy előrébb tartanak nálad?
9: Persze, szerintem mindenkinek volt.
2: Na, ma erről beszélünk, arról a bizonyos láthatatlan óráról, amelyhez állandóan mérjük magunkat. Mégpedig gyerekkorunk óta szeretjük az időrendet, iskola, munka, párkapcsolat, házasság, otthon, család, karrier, mintha valahol létezne egy láthatatlan menetrend, és minden állomás mellett ott lenne. Eddigre illene megérkezni.
9: 30 éves korodra ezt, 40-re azt, 50-re pedig már végképp tudnod kellene, hogy mit csinálsz.
2: Csak hogy kiírta ezt a menetrendet? Találkozunk valakivel, akit régóta nem láttunk, és a vállalkozásomat költözünk, megtaláltam az igazit, mi pedig őszintén örülünk neki, aztán hazafelé valahol becsúszik egy apró gondolat, és én hol tartok?
9: Na, ezt nagyon sokan ismerik.
2: Pedig van benne egy nagy hiba. Az ő életének egyik fejezetét hasonlítjuk a saját életünk teljes történetéhez. Van, aki 20 évesen pontosan tudja, mit akar, más 45 évesen talál rá, valaki nagyon fiatalon találkozik élete párjával, más akkor, amikor már azt hitte, nem fog. Valaki 30 évesen sikeres vállalkozást épít, más 50 felett kezdi el azt a munkát, amelyben végre igazán önmaga.
9: És egyik sem rosszabb.
2: Egyáltalán nem, csak más az út. És van valami, ami csak később érthető számunkra, néha azért nem kapjuk meg valamit korábban, mert az akkori énünk még nem tudott volna, mit kezdekes. Gondolj bele, egy lehetőség, amelyre 10 éve vágytál, lehet, hogy akkor megijesztett volna. Egy kapcsolat, amelyet ma már tudnál értékelni, akkor talán nem működött volna. Egy döntéshez, amelyet ma könnyedén meghozol, akkor még nem volt elég tapasztalatod. Néha tehát nem az történt, hogy túl későn jött, hanem az akkor jött, amikor már készen álltam rá.
9: Pedig nagyon könnyű versenyt csinálni belőle.
2: Igen, csak az a furcsa, hogy olyan emberekkel versenyzünk, akik nem is tudják, hogy beneveztük őket.
9: Őzlek.
2: Pontosan, közben pedig teljesen más helyről indultunk, más lehetőségekkel.

0: más nehézségekkel, más vágyakkal, akkor miért ugyanott kellene tartanunk? Sőt, vannak dolgok, amelyekről utólag azt mondjuk, hála az égnek, hogy akkor nem sikerült.
1: Na, ilyen nekem is van.
0: Ugye? Az a munka, ahová nem vettek fel, az az ember, aki nem maradt, az a terv, aki meghiúsult, akkor fájt, csalódás volt. Aztán évekkel később visszanézünk, és már látjuk, hogy ha az ajtó kinyílik, talán soha nem találjuk meg azt, amelyiken végül beléptünk.
1: És mit mond erről a panda?
0: A panda ránéz az órára.
1: Igen?
0: Majd tovább eszi a bambuszt.
1: Bölcs állat.
0: Nagyon nem nézi, hogy a másik panda hány bambusszal tart előrébb.
1: Ezt azért tudományosan ne idézzük.
0: Nem is fogjuk, de péntek reggeli filozófiának tökéletes. És ebből született meg a mai nap kérdése. Most nem azt kérdezzük, mit szeretnénk még elérni, hanem nézzünk vissza valamire, ami nem akkor érkezett, amikor szerettük volna. Mi az, amit ma már egyáltalán nem bán, hogy később történt meg az életében, mint szerette volna?
1: Ez lehetett szerelem?
0: Persze.
1: Munka?
0: Igen.
1: Gyerek?
0: Természetesen. Lehet költözés, jogosítvány, tanulás, utazás, egy újrakezdés, egy barátság, egy nagy döntés, vagy akár valami egészen apró.
1: Például 40 évesen, tudom, akkor jött el az ideje.
0: Vagy sokáig bánkódtam, hogy későn találtam rá arra a munkára, amit szeretek, ma már inkább örülök, hogy egyáltalán megtaláltam.
1: 35 évesen kezdtem újra tanulni, akkor azt hittem, én leszek a legidősebb. Végül életem egyik legjobb döntése lett.
0: És lehet ennyire egyszerű is, ő későn érkezett az életembe, de éppen akkor, amikor már fel tudtam ismerni, mennyit is ér. Ha ma úgy érezzük, valamiről lemaradtunk, nézzünk rá egy kicsit másképp, nem minden vonatot kell elérnünk, nem minden ajtón kell 20 évesen belépnünk, nem kell 30-ra mindent tudnunk, 40-re mindent elérnünk, 50-re pedig végképp nem kell készen lennünk.
1: Mert amíg élünk,
0: addig történhet valami új, lehet új munkánk, új hobbink, új barátunk, új álmunk, új kedvenc helyünk, megtanulhatunk valamit, és elindulhatunk valahová, és akkor új fejezetet is kezdhetünk, nincs olyan életkor, amely után már csak a korábbi fejezeteket szabad olvasni.
1: Ez legyen a pénteki mondatunk, Andrea.
0: Legyen, és ne azt nézzük ma, ki jár előttünk, inkább azt, mi merre szeretnénk tovább menni. Augusztus 21-e péntek reggel van,
1: és várja Zenóbia önöket a Tisza hangjában Andreával együtt.
0: És természetesen egész délelőtt várjuk válaszaikat a nap kérdésére. Mi az, amit ma egyáltalán nem bán, hogy később történt meg az életében, mint szerette volna? Írják meg a saját történetüket, lehet egyetlen mondat, vagy akár egy kis történet is.
1: Mi pedig mindjárt megnézzük, kik ünneplik ma a névnapjukat.
0: Jön a névnap köszöntő itt a Tisza hangjában.
1: A Panda Rádió hullámhosszán.
0: Legyen nagyon szép péntekük!
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepízéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
4: Elérkezett a pillanat, amikor gyorsan végig gondoljuk, kit kell ma felhívni.
5: És kit kellett volna már reggel 6-kor felhívni?
4: Senkit reggel 6-kor, engem se köszönts fel. Ma szeretettel köszöntjük a hajnát.
5: Hajnal lenne.
4: Nem véletlenül a hajna magyar eredetű női név, amelyet a hajnal szóval kapcsolnak össze. És van mögötte egy kis irodalom történet, és a név elterjedésében Vörös Marti Mihálynak volt szerepe. A Zolán futása című művében hajna egy női szereplő neve.
5: Tehát egy költő is segített abban, hogy ma hajnákat köszönthessünk.
4: Bizony, ezért szeretem a neveket, néha egyetlen név mögött ott van egy egész irodalmi történet.
5: Akkor a hajna és a hajnalka ugyanaz?
4: Nem egészen, rokon hangulatú nevek, és mindkettő kapcsolódik a hajnalhoz, de különálló keresztnevek.
5: És hogyan becézzük hajnát?
4: Lehet például hajni, hajnácska, de szerintem a hajna önmagában is annyira szép, hogy nem nagyon kell hozzányúlni.
5: És ha reggel rossz kedvű?
4: Akkor hajna még várja a hajnalt. És jönnek a Sámuellek, a Sámuel héber eredetű bibliai férfi név. A jelentését többféleképpen magyarázzák, egyik hagyományos értelmezése, Isten meges, egy több ezer éves név, amely ma egy kisfiúnak is teljesen természetesen hangzik.
5: Én a Samu Bece nevet nagyon szeretem.
4: Szerintem is kedvenc Sámuel, Samu, Samuka.
5: Samukám.
4: Ami egészen addig működik, amíg Samu kamasz nem lesz.
5: És nem mondja, hogy anya, ha a haverok előtt ne.
4: Az anyukák válasza pedig jó, Samukám. És Samuel igazi világutazó név angol nyelvterületen, Samuel, franciául szintén, olaszul Samuel, spanyolul szintén.
5: Vagyis egy Samuel külföldön sem fog sokat magyarázkodni.
4: Nem, legfeljebb azt nálunk Samunak hívnak. És most következik a rovat tudományosan.
5: Semmilyen módon nem igazolt része.
4: A panda névelemzés. Tehát hajna érzékeny, kreatív, megfigyelő típus, nem feltétlenül ő beszél a leghangosabban egy társaságban, de amikor megszólal, általában van mondani valója.
5: És reggel?
4: A neve alapján hajnalban már friss.
5: Tiltakozást érzek a hajnalkától.
4: Zenobia.
5: Samu kíváncsi, gondolkodó, van saját véleménye, és szeret

0: Napot pont,
1: hanem
0: tegyük hozzá egy személyes mondatot, boldog névnapot, és köszönöm, hogy mindig meg tudsz nevettetni, vagy boldog névnapot, jó, hogy az életem része vagy.
1: Az már egészen más.
0: Mert nem a névnapi sablonra emlékszünk vissza, hanem arra az egy mondatra, amely csak nekünk szólt. Kedves hajnál kívánjuk, hogy legyen az életükben mindig valami új kezdet, valami fény, és sok olyan reggel, amelyre jó érzés felébredni.
1: Kedves Sámuele, kívánjuk, hogy legyenek körülöttük olyan emberek, akik nem csak hallják, hanem meg is hallgatják Önöket.
0: Egészséget,
1: szeretetet,
0: nevetést,
1: és természetesen névnapi finomságot,
0: mert panda szabály, ami névnapi a sütemény, annak nincs kalóriája.
1: Ez biztos?
0: Nem, de péntek van, ne roncsuk el a tényekkel. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden hajnának és Sámuelnek, valamint szeretettel köszöntjük azokat is, akik más naptár szerint ma ünnepelnek. Ez volt a névnapköszöntő itt a Tisza hangjában.
2: A névnapköszöntő rovat támogatója az LVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. LVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: 103.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket.

0: helyeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
1: Most pedig nyitjuk a Panda konyhát. Zenóbia, van ma egy jó hírem.
2: Nem kapcsoljuk be a sütőt?
1: Nem.
2: Már szeretem.
1: Ma egy olyan nyári finomságot készítünk, ami kívül picit pirult, belül puha, sajtos, és tele van cukkinivel, cukkinis, sajtos, serpenyős lepény.
2: Desszert után végre valami sós.
1: Péntek van, megérdemeljük. Körülbelül 8-10 kisebb lepényhez készítsünk elő két kisebb cukkinit, két darab tojást, körülbelül 80 és 100 g reszelt sajtot, 4-5 evőkanál lisztet, vagy finomra őrölt zappenyhet, egy gereszt fokhagymát, kevés sót, borsot, és kevés olajat a sütéshez.
2: Milyen sajtot, Andrea?
1: Ami szépen olvad és szeretjük, például trapista, vagy pedig más félkemény sajt is tökéletes, a cukkinét durvára reszeljük, enyhén megsózzuk, és néhány percig állni hagyjuk, aztán jön egy nagyon fontos lépés, alaposan kinyomkodjuk belőle a vizet.
2: Muszáj kinyomkodni?
1: Igen, a cukkini rengeteg vizet tartalmaz, ha ezt kihagyjuk, a lepényünk könnyen szétfolyhat a serpenyőben.
2: Tehát cukkini.
1: Reszel.
2: Sóz.
1: Pihentet.
2: Nyomkod.
1: Látod? Már szakács is vagy. A kinyomkodott cukkinihez hozzáadjuk a két tojást, jöhet a reszelt sajt, a fokhagyma, egy kevés bors, majd fokozatosan annyi liszt vagy őrölt zappehely, hogy kanalazható, de ne folyós masszát kapjunk.
2: És só?
1: Óvatosan, mert a cukkinit már sóztuk, és a sajt is sós lehet. Egy tapadásmentes serpenyőben kevés olajat melegítünk, egy-egy evőkanálnyi masszát teszünk bele, picit ellapítjuk, és közepes lángon mindkét oldalát aranybarnára sütjük.
2: Mikor fordítsam?
1: Amikor az alja már szépen megszilárdult és megpirult. Ne piszkáljuk 10 másodpercenként.
2: Ez nem recept, ez személyiségfejlesztés.
1: A cukkini türelemre tanít. És amíg sülnek a lepények, elkészítjük a mártogatóst. Kell hozzá natur vagy görög joghurt, friss kapor, pici fokhagyma, néhány csepp citromlé, és most jön az apróság, egy kevés, finomra reszelt citromhéj.
2: Cukkinire citrom!
1: Nagyon jól frissíti a joghurtos mártást, csak arra ügyeljünk, hogy kezeletlen híjú, alaposan megmosott citromot használjunk, ha a híját is elfogyasztjuk.
2: És ha én szeretem a csípőset...
1: Akkor jöhet még egy mini panda csavar, egy kevés csilipenyhet tehetünk a masztába, vagy a mártogatós tetejére.
2: Mennyit?
1: Annyit, hogy azt mondjuk, egy nagy adag paradicsomos uborkás salátával már kész is lehet a könnyű nyári ebéd, vagy vacsora, de készíthetjük kisebb méretben vendégváró falatnak, és hiszen hidegen is fogyasztható, bár frissen, langyosan szeretem a legjobban.
2: És elvihetem munkába is?
1: Persze, dobozba tesszük, a joghurtos mártást pedig külön kis edényben.
2: És már kész, és kívül enyhén ropogós, belül puha cukkinis és sajtos mellépés, nem fűtjük fel a konyhát, és még a nyári cukkinit is felhasználtuk. Egyetlen probléma van.
1: Mi?
2: A recept 8-10 darabot mond.
1: Igen.
2: És ha ketten vagyunk...
1: A matematika szerint fejenként 4-5.
2: Na látod, ezért szeretem az exakt tudományokat.
1: Ez volt a konyhai kalandok panda csavarral. Egy egyszerű recept, amit érdemes eltenni arra a napra, amikor megint ott állunk a konyhában egy cukkinivel a kezünkben, és azt kérdezzük, na belőled, ma mi legyen? És hamarosan folytatódik a Tisza hangja zenetörténeti morzsákkal.
0: A konyhai kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Feel good. It's my station. On the radio.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinógyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
2: Vannak előadók, akiket egy korszakhoz kötünk, és vannak olyanok, akiknek elég néhány hangot leütni a zongorán, és valaki már azt mondja, ezt ismerem.
3: Ma szerintem sok hallgatónk egy kicsit hangosabbra veszi majd a rádiót.
2: Én is ezt érzem, a Zenetörténeti Morzsák mai főszereplője Balázs Fecó. Balázs Ferenc, akit egy ország Balázs Fecóként ismert meg, 1951. március 2-án született Budapesten, azon de nagyon korán az élete részévé vált, és pályája során a billentyűs hangszerek, különösen a zongora és az orgona szinte összeportak a nevével.
3: És volt valami nagyon jellegzetes abban, ahogyan énekelt.
2: Igen, nem az a fajta hang volt, amely egyszerűen csak szépen szólt, volt benne egy kis rekedtség, sebezhetőség és rengeteg érzelem. Olyan hang, amelyről néhány másodperc után tudtuk, ez Balázs Fecó. Érdekes, hogy Balázs Fecó pályájának egyik korai fontos állomása a Neoton volt.
3: A Neoton Familia.
2: Még annak későbbi, igazán ismert diszkó-pop korszaka előtt Fecó a zenekar korai időszakában játszott, majd más utakra indult, és hamarosan megszületett egy olyan együttes, amely már sokkal közelebb állt ahhoz a zenei világhoz, amelyet ma hozzákötünk. 1972-ben alakult meg a Taurus, amelynek tagja lett Balázs Fecó is. A Taurus rövid ideig működött, mégis legendás helyet szerzett a magyar rock történetében.
3: Hogyan lehet valaki ilyen rövid idő alatt legendás?
2: Néha éppen azért, mert valami olyan születik, ami megelőzi a saját korát. A Taurus keményebb, progresszívebb rockzenét játszott, és olyan muzsikusok dolgoztak együtt benne, akik később külön-külön is meghatározó alakjai lettek a magyar könnyű zenének. Fecó pedig már itt megmutatta azt a különleges billentyűs világot, amely később is végigkísérte. A következő nagy fejezet pedig 1978 akkor áll. Balázs Fecó alapította a zenekart, amelynek hangzásában a rock ereje és a lírai dallamok különleges módon találkoztak.
3: És itt már sorban jönnek azok a címek.
2: Bizony, Homok a szélben, Maradj velem, Kergesd el a felhőt a házaimról, a szeretet koldúsai, olyan dalok, amelyekről néhány szó sok hallgatónak már önmagában elég.
3: Szerintem a Maradj velem az egyik olyan dal, amit akkor is ismer az ember, ha nem korál rajongó.
2: Pontosan, és talán azért működik ennyi év után is, mert nem akar

0: bonyolult lenni, egy nagyon egyszerű emberi érzés van a közepén, amikor valakit nem szeretnénk elveszíteni, nincs szükség nagy magyarázatra, minden generáció ismeri ezt az érzést, és ettől egy több évtizedes dal egyszer csak megint jelen időben szól. Aztán ott van a homok a szélben, már maga a cím is gyönyörű kép, valami, amit megpróbálnánk megtartani, de kicsúszik a kezünkből.
1: Az idő.
0: Idő. Emberek, kapcsolatok, pillanatok. Talán ezért vannak dalok, amelyeket 20 évesen egészen máshogy hallgatunk, mint 40 vagy 60 évesen. A zene ugyanaz, mi változunk körülöttem. Balázs Peczó pályájának egy másik fontos oldala a filmzene volt, ő szerezte például az 1984-es, az elvarázsolt dollár zenéjét is.
1: Bújtor István, Ötvös Csepi.
0: Bizony, és ez is mutatja, mennyivel szélesebb volt a zenei világ annál, hogy egyszerűen azt mondjuk, rockénekes zeneszerző volt, billentyűs dalszerző, előadó.
1: Nekem Fecóról mindig a zongora jut eszembe.
0: Szerintem sokaknak volt valami nagyon természetes erre egy zongora, az a jellegzetes hang, és egyszer csak megtelt vele a tér, ez nagyon ritka képesség. És itt van Balázs Fecó zenéjének talán legérdekesebb tulajdonsága. Kérdezzünk meg valakit, ismered ezt a dalt? Azt mondja persze, de ha azt kérdezzük, mi jut róla eszedbe, akkor már történetek érkeznek.
1: Egy régi szerelem.
0: Egy ballagás.
1: Egy autózás.
0: Egy ember, aki már nincs velünk, egy koncert, egy régi kazetta, vagy egyszerűen egy időszak, amikor minden más volt. 2020. novemberében érkezett a szomorú hír, Balázs Fecó koronavírus fertőzés következtében kórházba került, és 2020. november 26-án, 69 éves korában elhunyt.
1: De furcsa azt mondani egy zenészre, hogy nincs, amikor közben bármikor megnyomhatunk egy gombot, és újra megszólal.
0: Talán éppen ez a zene egyik legkülönösebb ajándéka, az ember elmegy, a hangja marad. Balázs Fecó pályáját persze el lehet mesélni évszámokkal, és 1951 Neoton, Taurus, 1978 Korád, szóló karrier, koncertek, díjak, 2020, de szerintem nem ezekről értjük meg igazán, hogy mit jelent, hanem abból, hogy több évtizeddel a dalok megszületése után valaki ma is vezet hazafelé, megszólal a rádióban egy koráldal, és ösztönösen felhangosítja.
1: Mert eszébe jut valaki.
0: Vagy valami, és néhány percre visszakap egy régi pillanatot. Talán ez az egyik legszebb dolog, amit egy zenész maga után hagyhat. Nem csak dalok, hanem emlékek, amelyeknek hangjuk van. Mai zenetörténeti morzsánk főszereplője Balázs Fecó volt, és most szerintem nem kell tovább beszélnünk.
1: Jöjjön a zene!
0: A reklámok után jön egy dal, amelyhez valószínűleg nagyon sok hallgatónknak tartozik saját története is.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 0652122955 adankó.com.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: A kis és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
0: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
4: Ki mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennyeien finom? Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinok,

0: rezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064-4-316-159-es telefonszámon.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126.
3: Na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru, sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex. U Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a

0: engedjem, ha én mennék, ne engedjem.
1: 8 óra van.
2: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
3: Honda Rádió. Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger Szent Mar. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger Szent Mar, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
4: Augusztus 21-e ma, és visszaforgatjuk egy kicsit a naptár, de nem azért, hogy évszámokat magoljunk, hanem azért, mert néha a történelem egészen elképesztő történeteket ír.
5: Mennyire elképesztőt?
4: Mondjuk olyat, hogy bemegy valaki a Louvre-ba, és kisétál a Mona Lisa-val.
5: Tessék!
4: Na, induljunk! 1911. augusztus 21-én történt a művészettörténet egyik leghíresebb lopása. Eltűnt Leonardo da Vinci Mona Lisa-ja a párizsi Louvre-ból.
5: Hogyan lehet ellopni egy Mona Lisa-t?
4: Mai szemmel szinte hihetetlenül egyszerűen a tettes Vincenzo Perugia egy olasz férfi volt, aki korábban a Louvre-ban dolgozott. A festményt levette a helyéről, eltávolította a védőkeretéből, és kivitte az épületből, és csak másnap vették észre biztosan, hogy tényleg eltűnt.
5: És megtalálták?
4: Igen, de csak több mint két évvel később Perugia Olaszországba vitte, és 1913-ban Firenzében próbálta értékesíteni. Ekkor bukott le. A történetnek azonban van egy furcsa csavarja. A Mona Lisa természetesen már előtte is jelentős műalkotás volt, de az eltűnése hatalmas nemzetközi sajtóvisszhangot kapott. Az emberek még az üres helyét is megnézték a Louvre-ban.
5: Tehát elmentek megnézni, hogy nincs ott.
4: Igen, a lopás pedig hozzájárult ahhoz, hogy a festményből igazi globális kulturális ikon váljon. Néha a történelem marketingese egészen furcsa módszerekkel dolgozik. És továbbra is maradjunk 1911-ben, ugyanezen a napon indult el Harry Atwood, amerikai pilóta egy hosszú repülésnek utolsó szakaszára. Ne felejtsük, ekkor a repülés még egészen fiatal technológia volt, és azt tudjuk mondani, hogy a Wright fivérek első motoros repülése óta még csak 8 év telt el.
5: Ma meg bosszankodunk, ha 10 percet késik a gép.
4: Akkoriban már az is hír volt, ha sikerült odaérni. Az ilyen utak bizonyították a közönségnek, hogy a repülőgép nem pusztán vásári látványosság, ebből egyszer valóban közlekedési eszköz lehet. Most pedig irány a csendes óceán, 1959. augusztus 21-én Hawaii hivatalosan az Amerikai Egyesült Államok 50. tagállama lett.
5: Vagyis innen az 50 csillag az amerikai zászlón?
4: Pontosan, Alaszka ugyanebben az évben, januárban lett a 49. állam, Hawaii pedig augusztusban az 50. Ezután alakították ki az amerikai zászló, ma ismert 50 csillagos változatát.
5: Hawaii hallatán nekem a strand, a pálmafa és a virágfűzér jut eszembe.
4: Pedig történelmileg és kulturálisan sokkal összetettebb hely. Önálló polinéz királyság is volt saját uralkodókkal és gazdag őslakos kultúrával. A 60-as évek végén pedig már javában zajlott az a technológiai fejlődés, amely később teljesen megváltoztatta a kommunikációnkat. Gondoljunk csak bele, akkoriban egy távolsági telefonhívás még esemény lehetett, ma pedig egyetlen kis eszköz van a zsebünkben, amellyel telefonálunk, fotózunk, videózunk, bankolunk, zenét hallgatunk és rádiót hallgatunk.
5: És megkeressük, hogy hol hagytuk a másik telefonunkat.
4: Az emberiség fejlődése ez. Augusztus 21-én azonban van egy sokkal komolyabb történelmi

0: emlék is. 1968. augusztus 20-áról 21-ére virradó éjszaka a Varsói Szerződés több országnak csapatai bevonultak Csehszlovákiába, ezzel gyakorlatilag véget vetettek a prágai tavasz reform folyamatának.
1: Ez az a korszak, amikor Alexander Dubček nevével találkozunk?
0: Igen, a reformok egy szabad dalb, emberibb szocialista rendszer kialakítását célozták, de a szovjet vezetést ez veszélyesnek ítélte. A katonai beavatkozás egész Közép-Európa történetére hatással volt, és sok család számára ez nem egyszerűen történelemkönyvi fejezet, hanem személyes emlék. És a mai naphoz egy ENSZ emléknap is kapcsolódik, augusztus 21-e a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Ezen a napon azokra emlékeznek világszerte, akik terrorcselekmények következtében életüket vesztették, megsérültek, vagy életük alapvetően megváltozott.
1: Itt talán nem is kell sokat mondani.
0: Nem, néha a történelem előtt a legméltóbb reakció néhány másodpercnyi csend.
1: André, én még mindig azon gondolkodom, hogyan vihette ki valaki a Louvre-ból a Mona Lisát.
0: És éppen ettől olyan érdekes a történet, ma a védelem óvja. 1911-ben viszont egészen más volt a múzeumi biztonság, és képzeld el a jelenetet, valaki bemegy a Louvre-ba, leveszi a falról Leonardo da Vinci festményét, majd egyszerűen eltűnik vele.
1: Ha ezt filmben látom, azt mondom, ugyan már ilyen nincs.
0: Pedig volt, és talán ezért szeretjük ezeket a történeteket, mert megmutatják, a valóság néha sokkal hihetetlenebb forgatókönyvet ír, mint a filmek. 1911-ben eltűnik a Mona Lisa, 1959-ben Hawaii az Egyesült Államok 50. tagállama lesz, 1968-ban tankok jelennek meg Csehszlovákia utcáin, különböző országok, különböző korszakok, különböző emberi történetek, és ma mindegyik mellett ugyanaz a dátum áll, augusztus 21.
1: És ki tudja, lehet, hogy ma is történik valami, amiről évtizedek múlva ugyanúgy mesélnek majd.
0: Pontosan, mert számunkra ez egyszerűen egy péntek, a történelem számára viszont még üres lap. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt, ezen a napon, és hamarosan folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhoztán.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Balázsék legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Nyílik a Panda Kuckó, ahol ma is a Profivet állatorvosi ambulancia támogatásával próbáljuk megfejteni egy újabb titkot négylábú családtagjainkról. Zenobian, láttál már alvó kutyánt, amelyik egyszerre csak elkezdte mozgatni a lábát?
5: Persze, mintha futna, néha még nyüszög is.
4: És ilyenkor jön a kérdés.
5: És ha igen, miről álmodik?
4: Na, ezt próbáljuk ma kideríteni. A kutyák és a macskák alvása sem egyetlen egyforma állapotból áll. Náluk is változnak különböző alvási szakaszok, és megfigyelhető az úgynevezett REM alvás is.
5: REM?
4: A rövidítés a gyors szemmozgásos alvási szakaszt jelenti. Az embereknél ez az a szakasz, amelyhez az élénk álmok nagy része kapcsolódik, kutyáknál és macskáknál is megfigyelhetők. Ilyenkor olyan agyi és testi jelenségek, amelyek erősen arra utalnak, hogy ők is átélnek álomszerű élményeket.
5: Akkor azért mozog a lába.
4: Valószínűleg összefügghet vele, alvás közben láthatjuk, hogy megremeg a mancsa, mozog a füle, ráúlnek bajúsza, a szeme a csukott szemhéja mögött mozog, esetleg halkan nyűszít, vagy vakant is.
5: És közben lehet, hogy álmában rohan?
4: Lehetséges, csak azt nem tudjuk megkérdezni tőle reggel, na, mit álmodtál? A cicáknál is megfigyelhetünk hasonlót, mancsmozgás, bajuszrezdülés, fülmozgás, apró hangok, és aki látott már egy macskát mélyen aludni,
5: azt tudja, hogy ezt a munkát komolyan veszik.
4: Nagyon komolyan, egy macska a nap jelentős részét alvással vagy szunyókálással töltheti, bár ennek mennyisége életkortól, aktivitástól és az adott állattól is függ.
5: Na, engem az érdekel, hogy álmodhat-e rólam a kutyám.
4: Erre nem tudunk biztos választ adni, nem tudunk belenézni egy kutya vagy macska álmainak történetébe, de az állatok alvásával és memóriájával kapcsolatos kutatások alapján valószínű, hogy alvás közben a nappali élményekhez kapcsolódó emlékek feldolgozása is történik. És ki szerepel egy családi kutya mindennapjaiban?
5: Mi szerepel?
4: Pontosan mi szereplünk benne, a hangunk, a szagunk, a közös séta, a játék, az etetés, az együtt töltött idő, ezért teljesen elképzelhető, hogy az álomszerű élményeikben a velünk kapcsolatos emlékek is megjelennek, de az, hogy Buksi konkrétan arról álmodik-e, hogy ketten futunk a Tiszaparton,
5: azt Buksi nem árulja el.
4: Maximum reggel két, még egy jutalomfalatot is. Ez az egyik legizgalmasabb rész, hogy lehet, hogy a napját játsza újra. Az alvás az emlékezet és a tanulás szempontjából is fontos. Kutyákon végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy az alvás szerepet játszhat a frissen szerzett információk feldolgozásában és rögzítésében, vagyis amikor a kutyánk egy új feladat megtanulása után mélyen alszik, nem feltétlenül nem csinál semmit, az agya közben dolgozhat.
5: Tehát tanulás után alvás?
4: Jól hangzik, ugye?
5: Holnap ezt mondom a munkahelyen.
4: Rendben.
5: Néha viszont úgy nyüszögnek, hogy az embernek megszakad a szíve. Felébresszük?
4: Általában nem érdemes hirtelen megérinteni vagy felrázni egy mélyen alvó állatot. Ha váratlanul riadt fel, néhány pillanatig zavart lehet, és ösztönösen védekezően reagálhat. Ha mindenképpen szeretnénk felkelteni, biztonságosabb lehet először távolabbról nyugodt hangon szólni. Sok esetben pedig az apró mozgások és hangok egyszerűen a normális alvás részei. És itt jön a fontos állatorvosi rész, az alvás közbeni rövid mancsmozgások vagy apró izomrángások általában egészen mások, mint egy görcsroham. Ha az állat teste erősebben megmerevedik, egy hevesen rángatózik, nem reagál erősen, nyálazzik, elveszíti a vizeletét vagy székletét, illetve utána hosszabb ideig zavartnak tűnik, állatorvosi kivizsgálásra van szükség.
5: És ha nem tudjuk eldönteni, hogy mit láttunk?
4: Ha biztonságosan megoldható egy rövid videófelvétel, sokat segíthet az állatorvosnak. Annak megítélésében mi történt, természetesen az állat biztonsága mindig fontosabb a felvételnél. És van még valami, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, a jó minőségű alvás kedvenceinknek is fontos. Egy kölyök kutya vagy kis cica különösen sokat alhat, az idősebb állatok szintén több pihenést igényelnek. Legyen egy nyugodt, biztonságos helyük, ahová visszavonulhatnak, és ahol nem zavarjuk őket folyamatosan.
5: Tehát, ha a cica elfoglalta a fotelt,
4: az nem feltétlenül jelenti, hogy hivatalosan át kell íratnod rá a lakást.
5: Szerintem ő már megtette.
4: Nem tudjuk pontosan, milyen képek jelennek meg a kutyák vagy a macskák álmában, nem tudjuk, vannak-e történeteik, úgy, ahogy nekünk, de azt tudjuk, hogy alvásuknak vannak olyan szakaszai, amelyeket sok tekintetben hasonlítanak a miénkhez. És azt is, hogy napközben szeretett élmények feldolgozásában az alvásnak fontos szerepe lehet. Ezért, amikor legközelebb látjuk, hogy kedvencünk álmában megmozgatja a mancsát, halkan vakkant, vagy megrezdül a bajusza, ne zavarjuk meg rögtön, lehet, hogy csak egy nagyon fontos kaland közepén jár.
5: Például labdát kerget.
4: Lehet.
5: Jutalomfalatot talál.
4: Lehet.
5: Vagy velünk sétál?
4: Talán, és azt hiszem, ez a legszebb lehetőség. Ha azonban kedvencük alvása hirtelen megváltozik, szokatlan, erős vagy ismétlődő roham jellegű mozgást látunk, illetve bármilyen más aggasztó tünet jelentkezik, érdemes állatorvoshoz fordulni. A Profivet állatorvosi ambulancia, mert kedvenceink egészségéről akkor is érdemes gondoskodni, amikor ők éppen álomországban járnak. A Panda Kuckót a Profivet állatorvosi ambulancia támogatta, most pedig folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-50. 3065.
3: Ez volt a reklám.
4: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
5: Panda Rádió.
4: Ez a Panda Rádió.
1: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
6: Jöjjenek a Szépség és Egészség percek, Zenobia, képzeld el, 3 nap fesztivál, koncertek, tánc, hajnali lefekvés, por, meleg, hideg ital, tömeg, aztán hazajössz.
7: És hétfő reggel úgy ébredek, mintha átment volna rajtam a fesztiválbusz.
6: Pontosan, torokfájás, rekedtség, orfolyás, köhögés, fejfájás, fáradtság, és már mondjuk is, elkaptam a fesztivál betegséget, de létezik egyáltalán ilyen betegség? A fesztivál betegség, vagy mondhatjuk azt, hogy orvosi betegség neve konkrétan nem ismert, inkább egy köznyelvi kifejezés többféle tünetre, amelyek egy fesztivál vagy más többnapos rendezvény után jelentkezhetnek.
7: Tehát nem létezik egy külön vírus, amelyik a színpad mögött vár?
6: Nem, a háttérben több dolog is állhat egyszerre. Egy fesztiválon több ezer ember kerül egymás közelébe, beszélgetünk, énekelünk, táncolunk, sorban állunk, zárt sátorban vagyunk, közös felületeket érintünk, ez kedvezhet különféle légúti fertőzések terjedésének.
7: Vagyis lehet, hogy tényleg elkaptam valamit.
6: Igen, nátha influenza, a Covid vagy más légúti fertőzés is okozhat tüneteket, attól függően mi kering éppen. És ismerős a fesztivál mondat, aludni nagyon. Majd otthon.
7: Nagyon ismerős.
6: Csak hogy a szervezet ezt nem feltétlenül értékeli. Egy-két éjszaka kevés,

0: vagy rossz minőségű alvás után már érezhetjük magunkat kimerültnek. Ha pedig ehhez hozzájön a sok gyaloglás, tánc, meleg és folyamatos inger, nem csoda, ha hazatérve teljesen lemerülünk.
1: Mert hogy van egy mondás, hogy nem fáj a torkom, csak nincs hangom. Na ez hogy történik?
0: Koncert, megszólal a kedvenc dal, és mi énekeljük a következőnél.
1: Még hangosabban.
0: Három koncert után pedig szia! A sok kiabálás és éneklés túlterhelheti a hangszálakat, ezért a rekedtség nem feltétlenül fertőzés.
1: És ilyenkor suttogjak?
0: Érdekes módon a suttogás nem feltétlenül pihenteti jól a hangot, jobb a valódi hangkímélet, megfelelő folyadékbevitel és a hang erőltetésének kerülése. És itt van a por, és beleszólhat mindenbe, a száraz nyári fesztivál terület gyakran poros, több ezer ember járkál, a por pedig felkavarodik. Ez irritálhatja az orrot, torkot és a légutakat, különösen azoknál, akik allergiára vagy aszmára hajlamosak.
1: Tehát a kaparótorok nem mindig fertőzés.
0: Pontosan, lehet irritáció is. És itt jön a következő: víz, majd észom, aztán ott a meleg, órákig táncolunk, izzadunk, és könnyen előfordul, hogy nem iszunk elegendő vizet. A kiszáradás jelen lehet például szomjúság, szájszárasság, sötétebb vizelet, fejfájás, szédülés, gyengeség.
1: És az alkohol nem számít folyadékpótlásnak?
0: Nem erre való, melegben különösen fontos a rendszeres vízfogyasztás. És egy szabadtéri fesztiválon órákig érhet bennünket a nap és leégés, hőkimerülés, kiszáradás, mind hozzá tehet ahhoz, hogy másnap rettenetesen érezzük magunkat, ezért árnyék, könnyű ruházat, fejfedő, fényvédelem és megfelelő folyadékbevitel szükséges.
1: Vagyis a fesztivál csomagban nem csak telefontöltő kell.
0: Bizony, a szervezetünket sem árt feltölteni.
1: Mikor?
0: Tegnap délután egy sült krumplit.
1: Na jó.
0: A rendszeres étkezés, kevés folyadék, alkohol és rengeteg mozgás együtt könnyen kimeríthet bennünket. Fesztiválon is próbáljunk időnként normális ételt tenni, és figyeljünk az élelmiszer higiéniájára is. Ha enyhülnek a tüneteink, mit csináljunk, ha hazaérve kidőlünk? Tehát pihenjünk, aludjunk egyet, ígyunk megfelelő mennyiségű folyadékot, kimérjük a hangunkat, és figyeljük, hogyan változnak a tünetek. Ha fertőzésre utaló panaszaink vannak, gondoljunk arra is, hogy másokat megfertőzhetünk.
1: Tehát nem biztos, hogy jó ötlet betegen egyből tovább menni a következő buliba.
0: Határozottan nem. Mikor ne mondjuk rá, hogy majd kialszom, nagyon fontos, ne írjunk mindent automatikusan a fesztivál betegség számlájára. Ha nehéz légzés, mellkasi fájdalom, ájulás vagy zavartság, nagyon magas vagy tartós láz, súlyos kiszáradás, illetve gyorsan romló állapot jelentkezik, orvosi segítségre lehet szükség. Hőártalomnál pedig a zavartság, eszméletvesztés vagy nagyon magas testhőmérséklet sürgőségi állapot lehet.
1: Na akkor kérem a túlélő csomagot!
0: Egyszerű, ígyunk rendszeresen vizet, próbáljunk valamennyit aludni, együnk rendesen, védekezzünk a nap és a hőség ellen, figyeljünk a kézhigiéniára, ne kiabáljunk teljesen tökre a hangunkat, és ha betegnek érezzük magunkat, adjunk időt a szervezetünknek a regenerálódásra.
1: Vagyis lehet fesztiválozni, csak közben néha emlékezzünk rá, hogy testünk is van.
0: Pontosan, a fesztivál betegség tehát nem egyetlen betegség, lehet mögötte fertőzés, kimerültség, alváshiány, kiszáradás, por okozta irritáció, hangszallag túlterhelés, vagy akár ezek kombinációja. És van egy nagyon egyszerű szabály, a legjobb fesztivál az, amelyikről nem csak jó emlékekkel, hanem lehetőleg egészségesen is hazajövünk.
1: És ha hétfőn mégis rekedten érkezünk,
0: akkor legalább nem mondjuk, biztosan a hideg üdítő volt.
1: Ha nem?
0: Lehet, hogy annak a 3 órás, még egyetnek, és volt hozzá némi köze. Ez volt a Szépség és Egészség percek, és hamarosan érkezünk a napi horoszkóppal.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantasztikó Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantasztikó Wellness Centerbe Zentán. Fantasztikó Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

Azokat a gyáva mondja. A sikereken csak pislogtok, aki gólt lő bántjátok, sárgultok, az egészet fel sem fogjátok, hát nem vagytok akkora géniuszok, amit magatokról gondoltok, csak sok, felsőbbrendűsködő sznob.

0: Megszeretem azt ki, akitől fél az előtt meghajolva, az előtt meghajolva, az elveit hátradobja. Nem bánom dicsérő hízelő gyönyörű mondatokra, egy gyönyörű mondatokra, ha azokat a gyáva mondja.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor hivatalosan és minden felelősséget
3: rákenünk a csillagokra.
2: Pontosan, ha jó napunk lesz, ügyesek voltunk. Ha ma valami félre megy,
3: Merkur,
2: akkor és ha semmi köze hozzá,
3: főleg akkor. Jön a pénteki horoszkóp pandás módra.
2: Kedves kors, péntek van, de te ma sem ismered a majd később fogalmát. Amit kitalálsz, annak lehetőleg 5 percen belül meg kell történnie.
3: A csillagok mai üzenete: nem mindenki lassú, aki nem tud veled lépést tartani. A szerelemben valaki ma kifejezetten élvezi a tüzedet, a munkában egy gyors döntés betalálhat. És a szerencse számod, a szerencse színed a piros, a szerencse számod az 5-ös.
2: És nézzük a bikánt, kedves bika!
3: Kedves bika, ma békét szeretnél, nyugalmat, kényelmet, valami finomat.
2: És azt, hogy senki ne kérjen belőle.
3: Főleg az, ma ne vállalj be mindent,

0: Kedves rák!
1: Megbántott valaki?
0: Nem.
1: Biztos?
0: Teljesen.
1: Akkor miért válaszoltál úgy, hogy semmi?
0: Kedves rák, ma ne várd, hogy valaki gondolatolvasó legyen. A szerelemben mondd ki, mire vársz. Lélek, este az otthonod lesz a legjobb hely. A panda szerencse pedig egy ölelés.
1: Kedves oroszlán, ma belépsz valahová, és valahogy észrevesznek.
0: Meglepő, ma különösen jól állhat neked az önbizalom, csak ne akard mindenáron bizonyítani, hogy igazad van. A szerelemben a bók érkezhet onnan, ahonnan nem várod. A kisugárzásod erős, és a szerencse színed az aranyszín. Kedves szűz, ma reggel már fejben kijavítottál 3 hibát, 2-t, amit más követett el.
1: És egyet, ami még meg sem történt, nem kell mindent neked megoldanod. A szerelemben ne elemezd túl azt az egy mondatot. A munkában a precizitásod ma nagyon jól jön. A panda szerencse pedig egy kipipált feladat. Kedves mérleg, kávé vagy tea? Fekete vagy fehér?
0: Attól függ.
1: Menjünk, vagy maradjunk?
0: Várj!
1: Igen, megérkeztünk a mérleghez. Ma viszont lesz egy döntés, amelynél az első megérzésed lesz a jó. Szerelem, ne keresd a tökéletes mondatot, stílus, ma merj egy kicsit feltűnőbb lenni, és a mai szerencse színed a rózsaszín.
0: Kedves Skorpió, ma valaki azt mondja, hogy semmi baj, te pedig de...
1: És 10 perccel később kiderül, hogy tényleg nem volt valami. A megérzésed ma erős lehet, de ne gyárts történetet minden csend mögé. A szerelem izgalmas, este körvonalúzódhat, a titok valaki megbízhat benned, és a szerencse színed a mai napon a bordó. Kedves nyilas, péntek van. Ez nálad önmagában diagnózis. Már fejben szervezed, hova menjünk, mit csináljunk, kit hívjunk.
0: És természetesen azt is, hogy miért ne menjünk még haza.
1: Pontosan, a szerelemben a spontaneitás ma nagyon jól áll neked. Program, mondj igent valami váratlanra, a panda szerencse egy út, amit nem terveztél.
0: Kedves bak, mindenki már a hétvégét tervezi, te pedig ezt még befejezem.
1: Aztán még ezt, még azt, és még azt a kis dolgot.
0: Bak, péntek van. Ma legyen egy pont, amikor becsukod a munkád. A szerelemben valaki több időt szeretne veled tölteni. A munka eredményes nap lesz, és a szerencse számod és a szerencse órád a 17 óra után kezdődik.
1: Kedves vízöntő, ma előállsz valamivel, amire mindenki először azt mondja, mi van?
0: 10 perc múlva pedig várj, ez nem is olyan rossz.
1: Pontosan, ne dobd el a furcsa ötleted iden, csak azért, mert más még nem látja benne azt, amit te. A szerelemben valaki pont a különbségedet szereti, az ötleted írd le, és a szerencséd valami szokatlan.
0: Kedves halak, ma megérzel valamit.
1: Mit?
0: Nem tudom, de érzem.
1: Tipikus halak. Ma különösen érzékenyen reagálhatsz a körülötted lévő hangulatra, ezért keres olyan társaságot, amely feltölt, nem leszív. A szerelemben egy gyengéd gesztus sokat jelenthet, tegyél be egy régi kedvenc dalt, és a mai panda szerencséd a vízpart. Ennyit üzentek már a csillagok, a kosmár elindult, a bika még eszik, az ikrek telefonál, a rák azt mondja, nincs semmi baja.
0: Az oroszlán közben megnézte magát a tükörben, a szűz kijavította ezt a horoszkópot, a mérleg még eldönti, tetszette neki.
1: A Skorpió pontosan tudja, miért mondtuk ezt. A nyilas már szervezi az estét, a bak még dolgozik.
0: A vízöntő feltalált valamit, a halak pedig...
1: Már előre éreztem, hogy ezt fogjuk mondani. És ne feledjék a horoszkóp játék és szórakozás, a péntekünket továbbra is önök alakítják. Ez volt a horoszkóp pandás módra, és már is érkezünk a mosolycsomaggal, a mai kabaréval.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5 Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás.

0: Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
1: Hé, hey. Alszik?
2: Nem.
1: Kó, mely van csukva a szeme?
2: Ne lássam, ami itt van.
1: Magát mivel hozták be?
2: Mentőautóval.
1: Jó, de milyen betegséggel?
2: Nem tudom, rosszul lettem, de eddig csak 3 orvos látott. Az első szerint már nem élek, a második szerint meggyógyultam, a harmadik szerint meg a méhemmel van baj.
1: Mi van, nőgyógyász?
2: Nem, méhész, átképezte magát, mert az a jobban keres. És maga miért fekszik bent?
1: Hát... Tulajképpen ma 2 hete hazamehettem volna, csak a utolsó napon megettem a itteni reggelit. Na, azóta rosszabbodott a állapotom nekem. Tényleg, mikor hozzák a kaját?
2: Már hozták.
1: Hol van?
2: Ott maga mellett.
1: Ja, az nem ártál.
2: Illata alapján az is lehetne. Én még a reggelit rákcsálom.
1: Spájzolunk.
2: Frászt, azóta nem tudom lenyelni.
1: Mit rákcsál? Sajtot?
2: Fene tudja, a lázmérőnek is ugyanilyen íze volt.
1: Én már megkaptam a karácsonyi menüt is.
2: Hú, a karácsonyi menüt?
1: Igen, a tavalyit.
2: Legjobban azzal a beteggel toltak ki, akinek mind a 2 keze el van törve.
1: Na, miért?
2: Hoztak neki egy zsömlét, egy szelet lila szalámit fóliában, meg egy kést, hogy csinálja meg magától a szendvicset.
1: Na, nézzük, mi a ebéd. Na, hát meg mi?
2: Rántott borsó, 3 szem.
1: Nyertem, nekem 4 van. És az mi az, amivel le van öntve?
2: A sárga?
1: Az enyém zöldes.
2: Hát most, hogy megbolygattam, az enyém is.
1: És a borsó mellett az mi?
2: Répa.
1: Nem radír?
2: Hát, vagy inkább mazsola.
1: Akkor miért nem vették ki az acskóból?
2: Hát, nem tudom. Ezzel biztos nem fogunk jól lakni.
1: Bizony. Tegnap ebéd után a mellettem fekvő bácsi olyan éhes maradt, hogy mind a 10 ujjamat megnyalta.
2: Én otthonról hozatok a feleségemmel egy kis hazai, de sajnos a folyosó végén vagyunk. Mielőtt ideérne vele, lecsapnak rá a betegek. Állítólag jövőre itt forgatják majd az Éhezők viadala 4-et.
1: Akkor megint nem lesz nyugtunk a kameráktól. Tegnap vették fel a 120-asban a vacsoracsata új évadját. Most meg ez.
2: Magának nincs senki, aki hozhatna be valami ehetőt?
1: De csak kórházban.
2: Na,
1: van.
2: Mi baja van?
1: Elgázolták itt a bejárat előtt. Úgyhogy bevitték egy másikba. De bevallom, irigylem.
2: Na, miért?
1: Látta az egész országot helikopterről.
2: Hát nem tudom, borzasztó kaják ezek. Ebben már hús sincs, spórolnak.
1: Nem, csak ma olyanokra is gondoltak, akik nem tudnak rendesen rágni.
2: Akkor ezért is a Soros a felelős?
1: Soros?
2: A műfog Soros, igen. Na, én megettem. Ide adná a tálcát?
1: Az nem tálca.
2: Hát mi az?
1: Képkeret.
2: Hogy került ide?
1: Tegnap még a falon volt, csak az egyik beteg kiette belőle a csendéletet.
2: Mi lesz ma a vacsora?
1: Pekingi kacsa.
2: Hogyhogy?
1: 106-osban meggyógyult a kínai és hazament, de itt hagyta az ágytálat.
2: Bezzeg a mellettünk levőben a Korondi, 3 betegsége is van, amivel műteni kéne, úgyhogy már 5 éves korában behozták, most 67, és jövő hétfőn mondják meg neki, hogy mikor lesz az első műtétje.
1: Én elhatároztam, hogy éjszaka kiszökök innen, és a első géppel elmegyek Londonba.
2: Na, ott jó betegnek lenni bizony. Ott állítólag olyan tiszta a kórház, hogy még a baktérium is kezet most mielőtt fertőzne.
1: Igen, de én azért megyek Londonba, mert van ott egy kis magyar étterem, bemegyek a konyhába, és...
2: Bezabál?
1: Nem, megpróbálom hazacsábítani a mosogatóból a doktor Szallait, hát hamarabb megműtenek.
0: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Indul a Panda Radar, ami igazán számít. Tegnap megkezdődött Szabadkán a jubileumi 25. Interetno Fesztivál, amely egészen augusztus 24-éig tart. A Népkör Magyar Művelődési Központ nemzetközi népművészeti rendezvényére idén Bolíviából, Indonéziából, Chiléből, Törökországból, Magyarországról és Szerbiából is érkeztek táncegyüttesek. A szabadkai főtéren táncpanorámák, koncertek, kézműves programok és gyermekfoglalkozások várják a közönséget, a rendezvény pedig hétfőn a Népkörben összművészeti programmal zárul. 5 nap, amikor egy kis darab világ költözik Szabadka központjába. Az előző napokban 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 2 ember életét vesztette és 52-en megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nélkül. A rendőrség különösen a kétkerekűekre hívja fel a figyelmet. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét, ami mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. Péntek délutántól a hétvégi forgalom is erősödhet. Autósként sávváltás és kanyarodás előtt ellenőrizzük a holteret. Motoron vagy robogón pedig ne induljunk el megfelelő bukósisak és védőfelszerelés nélkül. Az úton nem az számít, kinek van elsőbsége egy vitában, hanem hogy mindenki hazaérjen. Ma este 18 órakor rendezik meg a 8. búcsúi koncertet Szilágyin, a Szent István Király római katolikus templomban. A koncerthez képzőművészeti program is kapcsolódik, így aki ma estére nyugodtan kulturális kikapcsolódást keres, ezt is felírhatja a program listájára. És már egy héttel előrébb is radarozunk. Augusztus 29-én szombaton rendezik meg a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapot a Tiszaparton. A program reggel 8 órakor kezdődik és egészen estig tart. Erről természetesen a jövő heti Panda Radarokban már részletes programot is hozunk. A tegnapi augusztus 20-ai rendezvények után Magyarországon is erős hétvégi forgalom várható a turisztikai térségekben. A Balaton, Budapest és a nagyobb fürdővárosok augusztus 2. felében is népszerűek, így aki Magyarország felé indul, annak érdemes több időt hagynia az utazásra. És egy kulturális érdekesség, a magyar irodalom nemzetközi sikere továbbra is figyelemre méltó. A külföldi olvasók körében Márai Sándor, Szabó Magda, Kraszna Horkai László és más magyar szerzők művei is komoly érdeklődésre tartanak számot. És jöjjön egy olyan külföldi hír, amelyben végre van némi megkönnyebbülés. Belgium legnagyobb, mintegy egy évszázada nem látott méretű erdőtüzét 7 nap küzdelem után sikerült ellenőrzés alá vonni. Természetvédelmi területen több száz tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésében. A hatóságok szerint jelentős időjárási változás hiányában a tűz már nem terjed tovább. Chilei kutatók elkészítették az egyik olyan ritka virágos növényi eddigi legrészletesebb genetikai térképét, amely természetes körülmények között az Antarktiszon is megél. A növény rendkívüli hideget, vízhiányt és erős ultraibolyas sugárzást is képes elviselni. A kutatók azt remélik, hogy tulajdonságai napsugarazással szemben ellenálló haszonnövények fejlesztésében egy apró antarktiszi növény, amelyből egyszer talán a világ mezőgazdasága is tanulhat. Péntek van, úgyhogy most részletesebben radarozunk. Ma szombaton, vasárnap és még hétfőn is folytatódik a 25. Interetno Fesztivál. A főtéren Szabadkán nemzetközi táncegyüttesek, koncertek, gyermekprogramok és kézművesek várják a látogatókat. Horgos, éneklő közösségek holnap augusztus 22-én, szombaton 10 órától a Horgosi Művelődési Házban rendezik meg az Éneklő Közösségek Segítése elnevezésű programot. Szintén szombaton tartják a 25. Új Kenyér ünnepet Zentagunarason, A rendezvény már reggel 8 órakor megkezdődik, délutáni kenyérszenteléssel, majd további közösségi programokkal folytatódik. Vagyis ezen a hétvégén lehet világot látni Szabadkán, énekelni Horgoson, vagy hagyományt őrizni Zentagunarason. A hétvége a sportrajongóknak is tartogat programot. A nemzetközi versenynaptár mellett a térségben is folytatódnak a nyári sportesemények, és a Pandaradarban tartjuk magunkat a szabályunkhoz, ha lesz friss kajakos eredmény vagy verseny a környéken, annak is helye lesz a sportblogban. Augusztus 21-én 1911-ben lopták el a Mona Lisát a párizsi Louvre-ból. A festmény eltűnésére csak másnap figyeltek fel. Több mint 2 évvel később került elő Olaszországban, és 1914-ben tért vissza a Louvre-ba. A különös történet ráadásul még híresebbé tette Leonardo da Vinci festményét. A mai jó hírünk Belgiumból érkezik. 7 nap megfeszített munka után sikerült megállítani az ország rendkívüli méretű erdőtüzének terjedését. Több száz ember dolgozott azért, hogy megvédje a környéket és annak élővilágát. Néha jó hír egyszerűen ennyi, sikerült megfékezni a bajt. Ha a hétvégén szabadtéri rendezvényre indulnak, egy feltöltött telefon mellett érdemes egy palack vizet is, valamilyen napvédelmet is magukkal vinni. A nyár vége ugyanis nem jelenti azt, hogy a napsugárzás már ne lehetne erős. Mit mond a péntek délután a hétfő reggelnek? Ne haragudj, most 3 napig nem szeretnék beszélni veled. Ez volt a Pandaradar, itt a Panda Rádió hullámhosszán, az FM 103,5 MHz-en.
1: Tudod, az volt a tavaszunk, a szívemből is szólt az a hang.

Jó reggelt kívánunk, itt a Tisza hangja, és kezdjük a reggelt a friss újság illatával. Megérkezett a Magyar Szó pénteki száma. Nézzük, mely témák kerültek ma a címlapra. Örökül hagyott értékrend, ezzel a címmel számol be a lap az Újvidéki Szent István napi ünnepségről. Csütörtök este az Újvidéki Színházban emlékeztek Szent István királyra és a Magyar Államalapításra, a Magyar Nemzeti Tanács által szervezett

Ünnepségen Frey Mondár Pád és Maja Gojkovic mondott ünnepi beszédet, majd átadták az idei Szent István díjat is. A címlap egyik fontos gondolata, hogy az örökül kapott értékeket nem elég megőrizni, tovább is kell adni a következő nemzedéknek. Az augusztus 20-ai budapesti események is helyet kaptak a címlapon. Az országalapítás évszázadok munkája olvashatjuk. A Szent István napi programsorozat hagyományosan zászlófelvonással kezdődött, majd a Kossuth Lajos téren tisztavatást tartottak. Szivácon Szenteleki Kornél halálának 95. évfordulójára emlékeztek, a vajdasági irodalom történet meghatározó alakjának sírjánál és katolikus temető kápolnájában tartottak megemlékezést. A rendezvényen elhangzott Szenteleki Kornél szellemi öröksége ma is része a vajdasági magyar kultúrának. És egy történet azokról, akik akkor is segítenek, amikor igazán nagy szükség van rájuk, a magyar kanizsai önkéntes tűzoltók a délibláti homokpusztán pusztító tűz oltásában segítettek. A község önkéntes tűzoltói idén is számos alkalommal vonultak már, és nem csak helyben, ahol baj van és segítségre van szükség, ott igyekeznek helytállni. Végül egy rendőrségi hír: Szabadkáról fegyveres rablás történt egy ékszerüzletben, a Rudics utcában. A Magyar Szó beszámolója szerint egy elkövető fegyverrel megfenyegette az alkalmazottat, majd ékszereket vitt el. A rendőrség a helyszínen vizsgálódott, az ügy részleteinek felderítése folyamatban van. Ez volt a mai lapszemlénk, a történetek bővebben is olvashatók a Magyar Szó augusztus 21-i pénteki számában. Mi pedig nem tesszük le az újság mellé a reggelt sem, jön a folytatás, zene, jókedv és még sok minden más. Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tiszatangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tiszatangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
3: Most képzeljük el, hogy ugyanazon a tiszai partszakaszon állunk ma, 100 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt, vajon mindhárom alkalommal pontosan ugyanott lenne előttünk a folyó?
4: Én azt mondanám, hogy igen, a Tisza azért mégiscsak a Tisza.
3: A Tisza igen, csak a helye nem feltétlenül ugyanaz, és ma éppen erről mesélünk. Amikor egy folyóra ránézünk, hajlamosak vagyunk úgy gondolni rá, mint egy útra, van egy medre, és abban folyik, csak hogy egy természetes folyó máshol lerakja a homokot és az iszapot évről évre, árvízről árvízre.
4: Tehát miközben mi csak azt látjuk, hogy folyik a víz,
3: a Tisza közben tulajdonképpen átalakítja a saját útját.
4: És miért nem folyik egyszerűen egyenesen?
3: Mert a természetben az egyenesen előre ritkán ilyen egyszerű. Egy apró eltérés a mederben megváltoztatja a víz sebességét, egy kanyar külső oldalán általában gyorsabb lehet az áramlás, ezért ott erősebben rombolhatja a partot. A belső oldalon lassabbá válhat, ott pedig hordalék rakódhat le, és mi történik? A kanyar lassan változik.
4: Mennyire lassan?
3: Néha annyira, hogy emberi szemmel alig vesszük észre, de évtizedek alatt már egészen másképp rajzolódhat ki. És itt kezd igazán izgalmassá válni a történet. Ha régi térképeket hasonlítunk össze maiakkal, láthatjuk, hogy a Tisza történelmi vonalai sok helyen egészen mások voltak. A 19. század nagy folyószabályozásai előtt a Tisza jóval kanyargósabb folyó volt, hatalmas területeket jártak át az árvizek, mellékágak, mocsarak, vízjárta részek tartoztak hozzá.
4: Tehát, ha visszamennénk néhány száz évet GPS-szel,
3: a GPS-en valószínűleg azt mondaná, újra tervezés. A 19. században kezdődött a Tisza nagy szabályozása, ennek egyik legismertebb alakja Széchenyi István, a műszaki tervezés meghatározó alakja pedig Vásárhelyi Pál volt. A munkálatok során számos kanyarulatot átvágtak, töltést építettek és jelentősen lerövidítették a folyó útját.
4: Miért tették?
3: Elsősorban az árvizek elleni védekezés, a víz gyorsabb levezetése, a mezőgazdasági területek védelme és a hajózás javítása miatt. Csak hogy amikor levágunk egy folyókanyart, a régi meder nem feltétlenül tűnik el. Képzeljük el egy hatalmas U-alakú kanyart, a folyó két szára egyre közelebb kerül egymáshoz. Aztán természetes folyamat vagy emberi beavatkozás miatt létrejön egy rövidebb út. A víz egyre inkább azon halad, a régi kanyar pedig lassan leválik a főmederről. Ebből alakulhat ki egy holtág.
4: Tehát egy holtág tulajdonképpen egy régi folyó darab?
3: Nagyon leegyszerűsítve igen, egy hely, ahol a táj őrzi, hogy a folyó valaha merre járt. Van még egy érdekes következménye a folyó

0: munkájának a part, ahol gyerekként horgáztunk, nem feltétlenül pontosan ugyanolyan évtizedekkel később. Egyes részeket a víz lassan elmoshat, máshol új zátony vagy feltöltődő partszakasz jelenhet meg, egy nagyobb árhullám pedig rövid idő alatt is látványos változásokat okozhat.
1: Vagyis amikor azt mondjuk, én ezen a parton nőttem fel,
0: maga a part is öregedett velünk.
1: És azok a homokos részek, amelyek alacsony víznél előbukkannak,
0: azok is a folyó hordalék szállító munkájának eredményei lehetnek, ahol az áramlás lelassul, a víz már nem képes ugyanannyi hordalékot továbbvinni, a szemcsék leülepednek, így formálódnak homokpadok, zátonyok, aztán jön egy másik vízállás, már is áramlási helyzet, és a folyó újra átrendezheti őket.
1: Tehát még egy homokpad sem mondhatja azt, hogy na én most már itt maradok.
0: A Tiszánál ez merész kijelentés lenne. És ezt szeretem talán a legjobban, a víz alatt is van táj, amikor a Tiszát nézzük, csak a felszínét látjuk, pedig odalent is van egy egész táj, mélyebb részek, sekélyebb padok, homok, iszap, medertörések, a víz pedig folyamatosan dolgozik rajtuk, ezért a folyó nem egyszerűen víz egy mederben, a folyó maga is tájépítő.
1: És mi a helyzet itt nálunk Magyar Kanizsánál?
0: Éppen ezért lenne izgalmas egymás mellé tenni a környék régi katonai és vízrajzi térképeit, valamint a mai térképet. Nem minden eltérés természetes, medervándorlás, a szabályozások és más emberi beavatkozások is jelentősen alakították a Tiszát, de a régi térképekből nagyon szépen kirajzolódik a folyó története, egyben a táj története is, és olyan hiszen más kapcsolatban állhatott a vízzel. Talán ezért különleges folyó mellett élni, azt mondjuk ez a mi Tiszánk, és valójában ugyanaz a folyó, mégsem teljesen ugyanaz, más víz folyik előttünk, változik a part, mozog a hordalék, alakul a meder, jön egy árhullám, majd apadni kezd, a Tisza pedig szinte észrevétlenül tovább rajzolja a saját térképét.
1: És amit mi állandónak látunk, valójában folyamatosan változik.
0: Pontosan, legközelebb, amikor kiállunk itt Magyar Kanizsánál a Tisza partjára, nézzük egy kicsit másképp a túlpartot. Lehet, hogy ami előttünk van, csak egy etlen pillanat, egy több ezer éve készülő rajzból. És ez volt a tiszai pillanatok, a történetek arról a folyóról, amely mellett élünk, és amely miközben látszólag csak csendesen folyik előttünk, folyamatosan alakítja a saját világát.
2: A tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó története életre kel.
3: Emlékszem.

0: Másik, legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Csomagoljunk, indul az Utazzunk Együtt. Mai úti célunk van Duna, Macskakő, Szűk Sikátor, rengeteg művészet és olyan hangulat, mintha Magyarország közepén egy picit délebbre utaznánk.
5: Tenger?
4: Az nincs.
5: Akkor hová viszel?
4: Szentendrére. Szentendrén szerintem az első program az legyen, hogy nincs program.
5: Ez az én típusú kirándulásom.
4: Tényleg Szentendre történelmi központját gyalog érdemes felfedezni, szűk utcák, macskakő, kis üzletek, galériák, régi kapualjak, színes homlokzatok, itt néha az a legjobb utca, amelyikben véletlenül fordulunk be.
5: Tényleg van benne valami mediterrán, de mitől?
4: Ebben a városban a fekvése és az építészete mellett a történelme is szerepet játszik. A török hódítás előtt, illetve a balkáni háborús viszonyok miatt a 17. század végén jelentős számban érkeztek ide délről menekülő ortodox közösségek, köztük sok szerb család, és itt kezd számukra különösen érdekessé válni Szentendre története.
5: Mert mi Vajdaságból érkezünk.
4: Pontosan, Szentendre múltjában nagyon erősen jelen van a szerb kulturális örökség is. A szerb közösség templomokat épített, kereskedett és jelentős szerepet játszott a város fejlődésében. Ma is több ortodox templom emlékeztet erre az örökségre, sőt Szentendrén működik a szerb egyházi múzeum is.
5: Tehát ha innen Vajdaságból elmegyünk Szentendrére, egy kicsit a saját térségünk történetével is találkozunk.
4: Igen, és szerintem ettől nekünk még érdekesebb az úti cél. Szentendrét sokszor a templomok városának is nevezik, a történelmi városképhez több templomtorony tartozik, köztük számos ortodox templomé, és van egy nagyon szép program, menjünk fel a templomdombra.
5: Sokat kell mászni?
4: Annyit, hogy utána teljes lelki nyugalommal ehetünk süteményt, fentről pedig különleges kilátás nyílik a háztetőkre és a városra. És ezután irány a főtér, ez Szentendre egyik legismertebb pontja, a színes házak, teraszok, a szűk utcák indulnak mindenfelé, a tér közepén pedig egy különleges emlék áll, egy kereszt.
5: Mi a története?
4: A hagyomány szerint a 18. században szerb kereskedők állították hálából azért, hogy a várost elkerülte egy pestis járvány, vagyis ez nem egyszerű térdísz. A 20. században Szentendre különösen vonzóvá vált a képzőművészek számára. 1926-ban létrejött a Szentendrei Művésztelep, és idővel egy sajátos művészeti közösség alakult ki a városban. Ha ezért szinte minden sarokban találunk valamit, galériát, múzeumot, műtermet, kerámiát, festményt.
5: Tehát veszélyes hely.
4: Miért?
5: Bemész csak megnézni, és kijössz egy képpel.
4: Ez előfordulhat. Ha egy múzeumot választanánk, érdemes lehet megismerni Kovács Margit keramika művész munkáit. A múzeum Szentendre egyik legismertebb kulturális látnivalója, és szerintem azok számára is élvezhető lehet, akik egyébként azt mondják, én nem vagyok múzeumos.
5: Miért?
4: Mert a kerámia szobrok, figuránk és emberi történetek nagyon közkedveltek, nem feltétlenül kell művészettörténeti diplomával rendelkezni.
5: Végre elérkeztünk a kulturális programokhoz.
4: Sejtettem, Szentendre egyik népszerű látványossága a Szamos Marcipán Múzeum, és itt nem egyszerűen marcipán golyókról beszélünk, aprólékosan elkészített figurák és kompozíciók is készültek marcipánból.
5: És meg lehet enni?
4: A kiállítást ne kezd el.
5: Csak tisztázzam előre.
4: És ha már Szentendrén járunk, ott van a skanzen, vagyis a szabadtéri

0: Néprajzi Múzeum is. Ez viszont már nem egy gyors félórás program.
1: Miért?
0: Mert hatalmas területen Magyarország különböző tájegységenyek hagyományos építészeteivel és életmódjával találkozhatunk. Lakóházak, gazdasági épületek, műhelyek, templomok, porták, olyan érzés lehet, mintha több régi magyar panelón sétálnánk végig egyetlen nap alatt.
1: És azt mondtad, hogy Duna...
0: Bizony, Szentendre egyik nagy ajándéka a Dunapart Budapestről, szezonálisan hajóval is el lehet jutni a városba, amikor az adott járatok közlekednek, és képzeljük el, nem autópálya, nem dugó, hanem Duna.
1: Na, ezt választom.
0: Én is, a menetrendet viszont indulás előtt mindig ellenőrizzük, mert a hajójáratok szezonálisak lehetnek. És délután már ne tervezzünk semmit, menjünk le a Dunapartra, üljünk le, fagylalt, kávé, beszélgetés, nézzük a vizet.
1: Ez program?
0: Szerintem az egyik legjobb Szentendrén, ugyanis könnyű beleesni abba a hibába, hogy mindent látni akarunk, pedig ennek a városnak éppen a hangulata az egyik fő látnivalója. És adok egy kis játékot azoknak, akik elmennek, sétáljanak be a történelmi belváros sikátoraiba, keressék meg a Lépcsős utcát, és készítsenek egy fényképet arról, amit valószínűleg egyetlen útikönyv sem ajánlana.
1: Egy ablak.
0: Lehet.
1: Macska a lépcsőn.
0: Tökéletes.
1: Sütemény.
0: Temethetetlen vagy. De miért szerethetünk bele Szentendrébe? Szentendre nem az a hely, ahová azért megyünk, hogy egyetlen monumentális látványosság előtt kipipáljuk láttam, inkább apró dolgokból áll össze. Egy macskaköves sikátorból, egy ortodox templom tornyából, egy festményből, egy régi szerb történetből, egy marcipán figurából, egy dunaparti padlóból, egy kávéból, és abból, hogy egyszer csak észrevesszük, 2 órája sétálunk, és egyáltalán nem sietünk sehová.
1: Akkor mi a mai úti tanács?
0: Szentendrén, tegyünk el egy kicsit a térképet, forduljunk be az utcába, amelyik megtetszik, és ha eltévedünk,
1: akkor
0: lehet, hogy éppen akkor érkezünk meg. Ez volt az Utazzunk Együtt mai úti célunk Szentendre, a Dunaparti művészváros volt.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Most pedig jöjjenek a divatpercek, és ma arra kérem a hallgatókat, nézzenek rá az ingükre vagy a blúzukra. Hol vannak a gombok?
4: Elől?
3: Köszönöm, Zenóbia, de melyik oldalon?
4: Várj!
3: Na ugye? Mert van egy több száz éves divatszokás, amelyet ma is követünk, úgyhogy szinte soha nem gondolunk bele. A férfi és a női ruhák gyakran ellentétes oldalra gombolódnak. De miért? A hagyományos szabály szerint a férfi ingekben úgy helyezkednek el a gombok, hogy a ruhadarab viselőjének jobb oldalán vannak a gombok, a női blúzokon pedig fordítva.
4: És ennek van valami gyakorlati oka is, Andrea?
3: Ma már többnyire nincs, ez elsősorban történelmi.

0: hagyomány, és hogy pontosan hogyan alakult ki, na itt kezd érdekessé válni ez a történet. Valójában miért is tartjuk meg, ha már nincs szükség rá, és talán ez az egész történet legérdekesebb része. Ma már a legtöbb nő maga öltözik fel, a férfiak többsége nem karddal indul munkába, mégis megmaradt az eltérő gombolás. De miért? Mert a divat tele van olyan szabályokkal, amelyek eredeti funkciója eltűnt, de a forma tovább él. Egyszerűen megszoktuk, hogy így néz ki egy férfiink, és úgy néz ki egy klasszikus női blúz. De nézzük meg a farmert is, és ha ma hazamennek, nézzék meg a ruháikat egy kicsit más szemmel. A farmer apró ötödik zsebét, a zakó manzsettáján lévő gombokat, a válpántokat, a gallérformákat. A ruhák tele vannak apró részletekkel, amelyek mögött gyakran régi funkciók, mesterségek és történetek rejtőznek. Vagyis tulajdonképpen egy ruhásszekrény, egy kis divat történeti múzeum, csak sokkal nehezebb rendet tartani benne, tehát a divat néha emlékeztet bennünket.
1: Talán éppen ezért is izgalmas a divat, amit ma reggel gondolkodás nélkül felveszünk, lehet, hogy egy több száz éves történet apró részletét őrzi. Egy gomb, egy zseb, egy gallér, egy hajtóka. Mi már nem feltétlenül tudjuk, miért került oda, a ruha viszont továbbadja. És mostantól minden alkalommal, amikor begombolom a blúzomat,
0: eszünkbe jut, hogy senki sem tudja teljes bizonyossággal, miért pont azon az oldalon vannak a gombok.
1: Remek, eddig boldog tudattalanságban éltem.
0: Ezért van a divatpercek, ez volt a divatpercek. Legközelebb, amikor felöltöznek, nézzék meg az apró részletet a ruhájukon, és kérdezzék meg, te vajon miért kerültél ide? Lehet, hogy egy több száz éves történet a válasz. Hamarosan folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

Szászló. Manna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Jöjjenek a biztosítási percek, amelyben ma is a DDOR biztosító támogatásával egy olyan kérdést veszünk elő, amelyre általában csak akkor gondolunk, amikor már késő. Zenobia, van olyan tárgyad otthon, amelyről azt mondanád, ezt semmi pénzért nem adnám?
1: Persze.
0: Mennyit ér?
1: Nekem?
0: Igen.
1: Felbecsülhetetlen.
0: És pontosan itt kezdődik a mai történetünk, mert van, amit pénzben mérünk, és van, amit emlékekben. Képzeljük el, egy régi aranygyűrűt nagymamánké volt, aztán édesanyánké, végül hozzánk került. Mennyit ér?
1: Nekem rengeteget.
0: Pontosan, de két különböző értékről beszélünk. Az egyik az érzelmi érték, a másik a tárgy pénzbeni meghatározható értéke, egy biztosítás pedig az utóbbival tud dolgozni.
1: Vagyis azt nem lehet biztosítani, hogy nagymama ebben ment férjhez.
0: Sajnos az emléket nem lehet pénzzel visszaadni, és ez fontos kimondani. A biztosítás nem tudja visszahozni a pótolhatatlant, viszont megfelelő fedezet esetén az anyagi veszteséget mérsékelheti.
1: De hát van lakásbiztosításom. Ha van lakásbiztosításom, akkor minden tárgyam automatikusan biztosítva van?
0: Nem feltétlenül ugyanúgy, és nem korlátlan összegig. A biztosítási feltételek meghatározhatják, hogyan kezelik a különösen értékes ingóságokat, például ékszereket, értékes órákat, műtárgyakat, hangszereket, gyűjteményeket, vagy más nagyértékű tárgyakat. Bizonyos esetekben különös bejelentés, meghatározott biztosítási összeg, dokumentáció, vagy külön fedezet lehet szükséges. Ez mindig az adott szerződéstől függ. És jöjjön egy olyan dolog, amit akár ma délután megtehetünk, fotózzuk le az értékesebb tárgyainkat.
1: Miért?
0: Mert ha valamikor kár történik, sokkal könnyebb lehet igazolni, milyen tárgyaink voltak, készíthetünk fotót magáról a tárgyról, jellegzetes részleteiről, márka jelzéséről, sorozatszámáról, ha van, a számlát, garancia levelet, eredetiségigazolást vagy értékbecslést pedig érdemes megőrizni.
1: A számlát beteszem a fiókba.
0: És ha éppen tűz vagy más súlyos kár éri a lakást?
1: A fiókot is?
0: Na, ez az a fontos dokumentumokról. Ezért hasznos lehet biztonságos digitális másolatot is készíteni, vagy más megfelelő helyen őrizni őket, mert furcsa helyzet, amikor azt kell bizonyítanunk, hogy volt valamink, de az erről szóló bizonyíték ugyanabban a káreseményben semmisült meg.
1: Van egy régi nyakláncom, szerintem nagyon értékes.
0: Miből gondolod?
1: Mert nagyon régi.
0: Na, ez önmagában még nem értékbecslés. Egy régi tárgy lehet nagyon értékes, és lehet főként érzelmileg fontos. Nagyobb értéknél ezért szóba jöhet a szakértői értékbecslés. Ez segíthet abban, hogy reális képet kapjunk arról, mennyit ér az adott tárgy. Van még egy fontos dolog, tegyük fel, hogy évekkel ezelőtt készítettünk értékbecslést, azóta változhatott az aranyára, a műtárgy piaci értéke, egy gyűjtemény értéke vagy egy különleges hangszerára. Ezért a nagyobb értékű vagyontárgyaknál időnként érdemes megnézni, hogy a biztosítási összeg még megfelele a valós helyzetnek.
1: És ha eltűnik a gyűrű?
0: Itt nagyon fontos különbséget tenni, nem feltétlenül ugyanaz biztosítási szempontból, hogy egy tárgyat ellopnak, betörés során visznek el, megrongálnak, tűzben megsemmisül, vagy egyszerűen elveszítünk. Az, hogy melyik eseményre van fedezet, mindig a konkrét biztosítási feltételektől függ.
1: Tehát az, hogy nincs meg?
0: Biztosítási szempontból még nem mondja meg, hogy mi történt vele. És itt jön a mai praktikus ötlet, nem kell könyvelőirodát nyitni a nappaliban, de készíthetünk egyszerű otthoni értékleltárt. Milyen értékesebb tárgyaink vannak, mikor vettük, van róla számla, van sorozatszáma, van fénykép, van értékbecslése?
1: Ez biztosítás nélkül is hasznos.
0: Nagyon, mert sokan csak akkor próbálják összeírni, mi mindenük volt, amikor már nincs előttük. És térjünk vissza ahhoz a nagymamától örökölt gyűrűhöz, ha elveszne a biztosító, nem tudná visszaadni azt a délutánt, amikor nagymama a kezünkbe tette, nem tudná visszaadni a történetet, az emléket, azt, hogy kiviselte előttünk, az érzelmi érték valóban pótolhatatlan, de ettől még érdemes gondoskodni arról, hogy amit anyagilag meg lehet védeni, azt megfelelően védjük.
1: Akkor a mai házi feladat?
0: Nézzünk körül otthon, nem azt keresve, mi drága, hanem azt, mi lenne az, aminek az elvesztése anyagilag és komoly veszteséget jelentene, és utána nézzük meg a biztosítási szerződésünket, mire terjed ki, milyen értékhatárok vannak, kell-e valamit külön bejelenteni, és milyen dokumentumokra lenne szükség egy kár eseménynél. A pontos fedezetekről, limitekről, kizárásokról és feltételekről pedig mindig érdemes szakembertől tájékoztatást kérni.
1: Mert vannak tárgyak, amelyeknek ára van.
0: És vannak, amelyekhez egy egész történet tartozik. A biztosítási perceket a DTOR biztosító támogatta, mert az értékeink védelme azzal kezdődik, hogy tudjuk, mink van és hogyan gondoskodjunk róla. Ez volt a biztosítási percek, és találkozunk hétfőn reggel 7 órakor Tisza hangja műsorunkba. Zenobia, most pedig azt mondom, menjünk sütizni, tudod? A pénteki sütinek nincs kalóriája.
1: Igen, tudom, és köszönöm az invitálást, már indulhatunk is.
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció. Elsősorban a gyümölcs és a zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Az élelmiszerek többsége is olcsóbb volt, mint egy évvel korábban, miközben a korlátozott árrésű termékek ára sem emelkedett jelentősen. A központi bank ezért az idei átlagos inflációra vonatkozó előrejelzést 0,4 ponttal 3,2 ra csökkentette. A jegybank szerint az infláció jövőre is a tervezett keretek között maradhat, bár kockázatot jelentenek a világpiaci árak, az euróvezeti infláció, valamint a kőolaj és az üzemanyagok ára. A búza és az árpa idei termése kiválóan alakult Szerbiában, míg a kukorica a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken jó állapotban van, ugyanakkor a csapadék hiány Vajdaság egyes részein, elsősorban Bánátban jelentős károkat okozott a kukoricában. Erről beszélt Dragan Glamocsik, mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter a Privát Televíziónak. A napraforgó jól viseli a nagy hőséget, ezért a miniszter szerint idén is tisztességes termés várható. Glamocsik arra kérte a termelőket, legyenek türelmesek a felvásárlási árral kapcsolatban, amelyet később arató Ukrajna és Oroszország termése és árai is befolyásolnak majd, miközben az árak jelenleg emelkednek. Az afrikai sertéspestissel kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott, hogy a helyzet stabilizálódik, az elmúlt 11 napban mindössze mintegy 500 sertést kellett leölni, ami jelentősen kevesebb a korábbi időszakhoz képest. A fertőzések az utóbbi napokban már csak szorványosan fordultak elő, amihez Glamocsik szerint a nagy meleg és az erős UV-sugárzás is hozzájárult. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában. Erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. A döntést azután hozták meg, hogy a munkáltatók és a szakszervezetek nem tudtak megállapodni a minimálbér új összegéről. A javaslatot ezt követően a munkaügyi, foglalkoztatási, hadigondozási és szociális minisztérium terjesztette a kormány elé. A kormány szerint az emelés nem csak nominálisan növeli a minimálbért, hanem az infláció figyelembevételével reálértékben is emelkedést jelent. 53 édesanyának adott át határozatot az első ingatlan megvásárlására vagy építésére nyújtott állami támogatásról, jelen a Zsárégy Kovácsevégy szerb családügyi és demográfiai miniszter. Az ünnepélyes átadót a szerb parlamentben tartották, a program keretében pedig az állam több mint 900 ezer eurót különített el. A miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás minden család számára egy lépéssel közelebb hozza a saját otthon megteremtését. Elmondta, hogy hivatali ideje alatt 774 támogatási határozatot hagytak jóvá, mintegy 13 millió euró értékben. A program kezdete óta összesen 14 ezer édesanya részesült támogatásban, amelyre az állam mintegy 28 millió eurót fordított. Zsárégy Kovácsevics szerint a demográfiai kihívások kezeléséhez a családok életének különböző szakaszait támogató, hosszú távú intézkedésekre van szükség. Hozzátette, hogy az első lakás megvásárlását segítő program mellett az állam más családpolitikai intézkedéseket is fenntart és fejleszt.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban. Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója. A Magyar Kanizsai Bognár Autószervíz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyben két ember életét vesztette, 52-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy közlekedési balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nem történt. A rendőrség ezúttal külön is felhívja a figyelmet a kétkerekűek biztonságára. Alexinac község területén tegnap éjszaka halálos közlekedési baleset történt, egy azonos irányban haladó járművel történt ütközésben egy elektromos robogó utasa életét vesztette. Az adatok is óvatosságra intenek. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét Szerbia útjain. Ez mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. A kétkerekűeket különösen éjszaka nehezebb észrevenni a forgalomban. A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy előzésnél, kanyarodásnál és sávváltásnál fokozottan figyeljenek a motorosokra és robogósokra. A kétkerekűvel közlekedők számára pedig a megfelelő védőfelszerelés és a bukósisak használata életet menthet. Figyeljünk egymásra az utakon, két keréken és 4 keréken egyaránt.
0: Időjárás.
3: A mai napon derült napos idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj, a reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. Késő délután és este záporokkal, mennydörgéssel kell számolni, éjjel felfrissul a levegő, erős északnyugati szél fúj. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 130, Zentánál 205 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, elsősorban a kánikula terheli meg szervezetünket. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Emellett gyakrabban tapasztalhatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, emiatt romolhat az alvás minőség, álmatlanság is kialakulhat. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étteremben. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064-8-282-765-ös telefonszámon.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: Es wurde reklamiert.

Indul a Panda Radar, ami igazán számít. Tegnap megkezdődött Szabadkán a jubileumi 25. Interetno Fesztivál, amely egészen augusztus 24-éig tart. A Népkör Magyar Művelődési Központ nemzetközi népművészeti rendezvényére idén Bolíviából, Indonéziából, Chiléből, Törökországból, Magyarországról és Szerbiából is érkeztek táncegyüttesek. A szabadkai főtéren táncpanorámák, koncertek, kézműves programok és gyermekfoglalkozások várják a közönséget, a rendezvény pedig hétfőn a Népkörben összművészeti programmal zárul. 5 nap, amikor egy kis darab világ költözik Szabadka központjába. Az előző napokban 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 2 ember életét vesztette és 52-en megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nélkül. A rendőrség különösen a kétkerekűekre hívja fel a figyelmet. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét, ami mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. Péntek délutántól a hétvégi forgalom is erősödhet. Autósként sávváltás és kanyarodás előtt ellenőrizzük a holteret. Motoron vagy robogón pedig ne induljunk el megfelelő bukósisak és védőfelszerelés nélkül. Az úton nem azt számít, kinek van elsőbsége egy vitában, hanem hogy mindenki hazaérjen. Ma este 18 órakor rendezik meg a 8. búcsúi koncertet Szilágyin, a Szent István Király római katolikus templomban. A koncerthez képzőművészeti program is kapcsolódik, így aki ma estére nyugodtan kulturális kikapcsolódást keres, ezt is felírhatja a program listájára. És már egy héttel előrébb is radarozunk. Augusztus 29-én szombaton rendezik meg a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapot a Tiszaparton. A program reggel 8 órakor kezdődik és egészen estig tart. Erről természetesen a jövő heti Panda Radarokban már részletes programot is hozunk. A tegnapi augusztus 20-ai rendezvények után Magyarországon is erős hétvégi forgalom várható a turisztikai térségekben. A Balaton, Budapest és a nagyobb fürdővárosok augusztus 2. felében is népszerűek, így aki Magyarország felé indul, annak érdemes több időt hagynia az utazásra. És egy kulturális érdekesség, a magyar irodalom nemzetközi sikere továbbra is figyelemre méltó. A külföldi olvasók körében Márai Sándor, Szabó Magda, Krasznahorkai László és más magyar szerzők művei is komoly érdeklődésre tartanak számot. És jöjjön egy olyan külföldi hír, amelyben végre van némi megkönnyebbülés. Belgium legnagyobb, mintegy egy évszázada nem látott méretű erdőtüzét 7 nap küzdelem után sikerült ellenőrzés alá vonni. Természetvédelmi területen több száz tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésében. A hatóságok szerint jelentős időjárási változás hiányában a tűz már nem terjedt tovább. Chilei kutatók elkészítették az egyik olyan ritka virágos növényi eddigi legrészletesebb genetikai

még hétfőn is folytatódik a 25. Interetnum Fesztivál. A főtéren Szabadkán nemzetközi táncegyüttesek, koncertek, gyermekprogramok és kézművesek várják a látogatókat. Horgos éneklő közösségek holnap augusztus 22-én, szombaton 10 órától a Horgosi Művelődési Házban rendezik meg az Éneklő Közösségek Segítése elnevezésű programot. Szintén szombaton tartják a 25. új kenyér ünnepet Zentagunarason. A rendezvény már reggel 8 órakor megkezdődik délutáni kenyérszenteléssel, majd további közösségi programokkal folytatódik. Vagyis ezen a hétvégén lehet világot látni Szabadkán, énekelni Horgoson, vagy hagyományt őrizni Zentagunarason. A hétvége a sportrajongóknak is tartogat programot. A nemzetközi versenynaptár mellett a térségben is folytatódnak a nyári sportesemények, és a Pandaradarban tartjuk magunkat a szabályunkhoz, ha lesz friss kajakos eredmény vagy verseny a környéken, annak is helye lesz a sportblogban. Augusztus 21-én 1911-ben lopták el a Mona Lisát a párizsi Louvre-ból. A festmény eltűnésére csak másnap figyeltek fel. Több mint 2 évvel később került elő Olaszországban, és 1914-ben tért vissza a Louvre-ba. A különös történet ráadásul még híresebbé tette Leonardo da Vinci festményét. A mai jó hírünk Belgiumból érkezik. 7 nap megfeszített munka után sikerült megállítani az ország rendkívüli méretű erdőtüzének terjedését. Több száz ember dolgozott azért, hogy megvédje a környéket és annak élővilágát. Néha jó hír egyszerűen ennyi, sikerült megfékezni a bajt. Ha a hétvégén szabadtéri rendezvényre indulnak, egy feltöltött telefon mellett érdemes egy palack vizet is, valamilyen napvédelmet is magukkal vinni. A nyár vége ugyanis nem jelenti azt, hogy a napsugárzás már ne lehetne erős. Mit mond a péntek délután a hétfő reggelnek? Ne haragudj, most 3 napig nem szeretnék beszélni veled. Ez volt a Pandaradar, itt a Panda Rádió hullámhoztán az FM 103,5 MHz-en.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Banackó Arangyalovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbe dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre. Rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

into my ass.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció. Elsősorban a gyümölcs és a zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Az élelmiszerek többsége is olcsóbb volt, mint egy évvel korábban, miközben a korlátozott árrésű termékek ára sem emelkedett jelentősen. A központi bank ezért az idei átlagos inflációra vonatkozó előrejelzést 0,4 ponttal 3,2 ra csökkentette. A jegybank szerint az infláció jövőre is a tervezett keretek között maradhat, bár kockázatot jelentenek a világpiaci árak, az euróvezeti infláció, valamint a kőolaj és az üzemanyagok ára. A búza és az árpa idei termése kiválóan alakult Szerbiában, míg a kukorica a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken jó állapotban van, ugyanakkor a csapadék hiány Vajdaság egyes részein, elsősorban Bánátban jelentős károkat okozott a kukoricában. Erről beszélt Dragan Glamocsics, mezőgazdasági erdészeti és vízgazdálkodási miniszter a Privát Televíziónak. A napraforgó jól viseli a nagy hőséget, ezért a miniszter szerint idén is tisztességes termés várható. Glamocsics arra kérte a termelőket, legyenek türelmesek a felvásárlási árral kapcsolatban, amelyet később arató Ukrajna és Oroszország termése és árai is befolyásolnak majd, miközben az árak jelenleg emelkednek. Az afrikai sertéspestissel kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott, hogy a helyzet stabilizálódik. Az elmúlt 11 napban mindössze mintegy 500 sertést kellett leölni, ami jelentősen kevesebb a korábbi időszakhoz képest. A fertőzések az utóbbi napokban már csak szorványosan fordultak elő, amihez Glamocsics szerint a nagy meleg és az erős UV-sugárzás is hozzájárult. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában. Erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. A döntést azután hozták meg, hogy a munkáltatók és a szakszervezetek nem tudtak megállapodni a minimálbér új összegéről. A javaslatot ezt követően a munkaügyi, foglalkoztatási, hadigondozási és szociális minisztérium terjesztette a kormány elé. A kormány szerint az emelés nem csak nominálisan növeli a minimálbért, hanem az infláció figyelembevételével reálértékben is emelkedést jelent. 53 édesanyának adott át határozatot az első ingatlan megvásárlására vagy építésére nyújtott állami támogatásról, jelen a Zsárégy Kovácsevics szerb családügyi és demográfiai miniszter. Az ünnepélyes átadót a szerb parlamentben tartották, a program keretében pedig az állam több mint 900 ezer eurót különített el. A miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás minden család számára egy lépéssel közelebb hozza a saját otthon megteremtését. Elmondta, hogy hivatali ideje alatt 774 támogatási határozatot hagytak jóvá, mintegy 13 millió euró értékben. A program kezdete óta összesen 14 ezer édesanya részesült támogatásban, amelyre az állam mintegy 28 millió eurót fordított. Zsárégy Kovácsevics szerint a demográfiai kihívások kezeléséhez a családok életének különböző szakaszait támogató, hosszú távú intézkedésekre van szükség. Hozzátette, hogy az első lakás megvásárlását segítő program mellett az állam más családpolitikai intézkedéseket is fenntart és fejleszt.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója. A Magyar Kanizsai Bognár Autószervíz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyben két ember életét vesztette, 52-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy közlekedési balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nem történt. A rendőrség ezúttal külön is felhívja a figyelmet a kétkerekűek biztonságára. Alexinac község területén tegnap éjszaka halálos közlekedési baleset történt, egy azonos irányban haladó járművel történt ütközésben egy elektromos robogó utasa életét vesztette. Az adatok is óvatosságra intenek. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét Szerbia útjain. Ez mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. A kétkerekűeket különösen éjszaka nehezebb észrevenni a forgalomban. A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy előzésnél, kanyarodásnál és sávváltásnál fokozottan figyeljenek a motorosokra és robogósokra. A kétkerekűvel közlekedők számára pedig a megfelelő védőfelszerelés és a bukósisak használata életet menthet. Figyeljünk egymásra az utakon, két keréken és négy keréken egyaránt.
0: Időjárás.
2: A mai napon derült napos idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj, a reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. Késő délután és este záporokkal, mennydörgéssel kell számolni, ilyen felfrissul a levegő, erős északnyugati szél fúj. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 130, Zentánál 205 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, elsősorban a kánikula terheli meg szervezetünket. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Emellett gyakrabban tapasztalhatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, emiatt romolhat az alvás minőség, álmatlanság is kialakulhat. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Se, dale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen i proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estcable.tv
4: Ezvoda.

nap kérdése. Önök válaszoltak. Furcsa dolog az élet, a nagy döntéseknél sokszor napokig gondolkodunk, mérlegelünk, tanácsot kérünk, közben pedig előfordul, hogy egy egészen jelentéktelennek tűnő igen, nem, elmegyek vagy felhívom, sokkal nagyobb változást indít el. Mai kérdésünk, mi volt az a kis döntés az életében, amelyről akkor még nem sejtette, hogy később milyen sokat fog jelenteni. Nézzük, milyen történetek érkeztek. Edina írt nekünk, egyik reggel úgy döntöttem, hogy nem autóval, hanem busszal megyek dolgozni. Leültem egy régi iskolatársam mellé, akit vagy 15 éve nem láttam. Rajta keresztül kaptam meg később a mostani munkámat, néha tényleg egy buszjegyen múlik minden. Zsuzsa is írt nekünk Zentáról, igennel válaszoltam egy kávéra, ennyi. Nem volt kedvem menni, fáradt voltam, majdnem lemondtam. Abból az egy kávéból lett 18 év házasság és 2 gyerek. Ákos is írt nekünk, nálam egy pár sportcipővel kezdődött. Megvettem, és azt mondtam, ha már ennyit fizettem érte, legalább sétálok benne. A sétából futás lett, tavaly pedig lefutottam az első félmaratonomat. Név nélkül érkezett a következő üzenet. Egyszer nem volt kedvem elmenni a családi ebédre, aztán mégis elmentem. Az volt az utolsó alkalom, amikor a nagymamám mellettem ült az asztalnál. Ma már nagyon hálás vagyok, hogy nem maradtam otthon. Nikoletta is írt nekünk Horgosról. Elhoztunk egy cicát csak pár napra. Gondolom mindenki sejti, hogy végződött. 6 éve ő lakik a házban, mi pedig fizetjük a számlákat. Zsolt írt nekünk Oromról, fiatalon egy barátom azt mondta, gyere, próbáljuk meg külföldön egy nyárra. Én voltam az, aki mindig mindentől félt, de akkor valamiért azt mondtam, jó, menjünk. Az a 3 hónap tanított meg arra, hogy egyedül is boldogulok. Margit is írt nekünk Adáról, én egyszerűen nem dobtam ki egy telefonszámot. Évek múlva előkerült, felhívtam, egy régi barátságot kaptam vissza. László a következőt küldte nekünk Kispiacról. Egy nap úgy döntöttem, hogy nem gyújtok rá arra az egy szál cigarettára. Azt mondtam, majd később. A későbből lett egy nap, aztán egy hét. 12 éven nem dohányzom. Gábor a következőt írta nekünk. Én egyszer nemet mondtam egy plusz műszakra, és inkább elmentem a fiam iskolai műsorára. Akkor nem tűnt nagy döntésnek, ma már felnőtt, de még mindig emlékszik rá, hogy ott ültem az első sorban. Rékától a következő üzenetet kaptuk, megvettem egy növényt, ebből lett először 5, aztán 20, most pedig a férjem szerint már mi lakunk a növények lakásában, viszont közben megtaláltam azt a hobbit, ami tényleg kikapcsol. A következő üzenet név nélkül érkezett. Én egyszer egy vita után úgy döntöttem, hogy nem akarom, hogy a büszkeségem győzzön, és én kértem először bocsánatot. Ha akkor nem teszem, lehet, hogy ma nincs mellettem az az ember. Ildikó Törökanizsáról a következő üzenetet küldte nekünk. Jelentkeztem egy tanfolyamra az utolsó napon, szinte csak úgy. Abból lett később egy teljesen új szakmám, 50 felett, szóval aki azt mondja, hogy már késő változtatni, annak üzenem, hogy nem feltétlenül. István a következőt küldte nekünk, egyszer úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy minden pénteken együtt reggelizünk. Bármi is van, 21 éve tartjuk, voltak nehéz időszakaink is, de a péntek reggel valahogy mindig megmaradt. Anikótól a következő üzenetet kaptuk, nekem egy nagyon egyszerű döntés volt. Elkezdtem fényképezni a hétköznapi dolgokat is, nem csak a születésnapomat, meg karácsonyt, ma azok a kedvenc képeim, amelyeken valaki főz, alszik a kanapén, vagy maszatos a gyerek arca. Név nélkül érkezett a következő üzenet, nem mentem el, mindenki azt mondta, vállaljak el egy munkát messze, mert több pénz, végül maradtam. Akkor azt hittem, rossz döntést hoztam, ma már tudom, hogy azzal kaptam meg azt az időt a szüleimmel, amit később semmilyen pénzzel nem tudtam volna visszavásárolni. És Dávid is ért nekünk Magyar Kanizsáról, én egyszer a boltban másik sorba álltam, mert az enyém nem haladt. Ott találkoztam azzal a nővel, aki ma a párom, 10 éve együtt vagyunk. Azóta, ha hosszú a sor, nem panaszkodom, ki tudja, miért kell ott állni. Ha ezeket a történeteket egymás mellé tesszük, egyik sem úgy kezdődött, hogy
és akkor meghoztam életem egyik legfontosabb döntését, hanem úgy, hogy felszálltam a buszra, elmentem egy kávéra, felhívtam valakit, elmentem a gyerekem műsorára, bocsánatot kértem, vagy egyszerűen maradtam még egy kicsit. És talán pont ez benne a szép, nem mindig tudjuk, melyik döntésünk lesz fontos, az élet nagy fordulatai néha egészen hétköznapi pillanatoknak álcázzák magukat. Lehet, hogy éppen ma mondunk valamire igent, aminek a jelentőségét csak évek múlva értjük meg. Köszönjük, hogy ma is megosztották velünk a történeteiket, most pedig jöjjön a

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Indul a Panda Radar, ami igazán számít. Tegnap megkezdődött Szabadkán a jubileumi 25. Interetno Fesztivál, amely egészen augusztus 24-éig tart. A Népkör Magyar Művelődési Központ nemzetközi népművészeti rendezvényére idén Bolíviából, Indonéziából, Chiléből, Törökországból, Magyarországról és Szerbiából is érkeztek táncegyüttesek. A szabadkai főtéren táncpanorámák, koncertek, kézműves programok és gyermekfoglalkozások várják a közönséget, a rendezvény pedig hétfőn a Népkörben összművészeti programmal zárul. 5 nap, amikor egy kis darab világ költözik Szabadka központjába. Az előző napokban 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 2 ember életét vesztette és 52-en megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nélkül. A rendőrség különösen a kétkerekűekre hívja fel a figyelmet. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét, ami mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. Péntek délutántól a hétvégi forgalom is erősödhet. Autósként sávváltás és kanyarodás előtt ellenőrizzük a holteret. Motoron vagy robogón pedig ne induljunk el megfelelő bukósisak és védőfelszerelés nélkül. Az úton nem az számít, kinek van elsőbsége egy vitában, hanem hogy mindenki hazaérjen. Ma este 18 órakor rendezik meg a 8. búcsúi koncertet Szilágyin, a Szent István Király római katolikus templomban. A koncerthez képzőművészeti program is kapcsolódik, így aki ma estére nyugodtan kulturális kikapcsolódást keres, ezt is felírhatja a program listájára. És már egy héttel előrébb is radarozunk. Augusztus 29-én szombaton rendezik meg a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapot a Tiszaparton. A program reggel 8 órakor kezdődik és egészen estig tart. Erről természetesen a jövő heti Panda Radarokban már részletes programot is hozunk. A tegnapi augusztus 20-ai rendezvények után Magyarországon is erős hétvégi forgalom várható a turisztikai térségekben. A Balaton, Budapest és a nagyobb fürdővárosok augusztus 2. felében is népszerűek, így aki Magyarország felé indul, annak érdemes több időt hagynia az utazásra. És egy kulturális érdekesség, a magyar irodalom nemzetközi sikere továbbra is figyelemre méltó. A külföldi olvasók körében Márai Sándor, Szabó Magda, Krasznahorkai László és más magyar szerzők művei is komoly érdeklődésre tartanak számot. És jöjjön egy olyan külföldi hír, amelyben végre van némi megkönnyebbülés. Belgium legnagyobb, mintegy egy évszázadon nem látott méretű erdőtüzét 7 nap küzdelem után sikerült ellenőrzés alá vonni. Természetvédelmi területen több száz tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésében. A hatóságok szerint jelentős időjárási változás hiányában a tűz már nem terjed tovább. Chilei kutatók elkészítették az egyik olyan ritka virágos növényi eddigi legrészletesebb genetikai térképét, amely természetes körülmények között az Antarktiszon is megél. A növény rendkívüli hideget, vízhiányt és erős ultraibolya sugárzást is képes elviselni. A kutatók azt remélik, hogy tulajdonságainak megértése hosszabb távon hozzájárulhat a szélsőséges időjárással szemben ellenállók haszonnövények fejlesztésében. Egy apró antarktiszi növény, amelyből egyszer talán a világ mezőgazdasága is tanulhat. Péntek van, úgyhogy most részletesebben radarozunk. Ma szombaton, vasárnap és még hétfőn is folytatódik a 25. Interetno Fesztivál. A főtéren Szabadkán nemzetközi táncegyüttesek, koncertek, gyermekprogramok és kézművesek várják a látogatókat. Horgos, éneklő közösségek holnap augusztus 22-én

sportrajongóknak is tartogat programot. A nemzetközi versenynaptár mellett a térségben is folytatódnak a nyári sportesemények, és a Pandaradarban tartjuk magunkat a szabályunkhoz, ha lesz friss kajakos eredmény vagy verseny a környéken, annak is helye lesz a sportblogban. Augusztus 21-én 1911-ben lopták el a Mona Lisát a párizsi Louvre-ból. A festmény eltűnésére csak másnap figyeltek fel. Több mint két évvel később került elő Olaszországban, és 1914-ben tért vissza a Louvre-ba. A különös történet ráadásul még híresebbé tette Leonardo da Vinci festményét. A mai jó hírünk Belgiumból érkezik. Hét nap megfeszített munka után sikerült megállítani az ország rendkívüli méretű erdőtüzének terjedését. Több száz ember dolgozott azért, hogy megvédje a környéket és annak élővilágát. Néha jó hír egyszerűen ennyi, sikerült megfékezni a bajt. Ha a hétvégén szabadtéri rendezvényre indulnak, egy feltöltött telefon mellett érdemes egy palack vizet is, valamilyen napvédelmet is magukkal vinni. A nyár vége ugyanis nem jelenti azt, hogy a napsugárzás már ne lehetne erős. Mit mond a péntek délután a hétfő reggelnek? Ne haragudj, most három napig nem szeretnék beszélni veled. Ez volt a Pandaradar, itt a Panda Rádió hullámhosszán, az FM 103,5 MHz-en.

Jövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

mean over 40. Matilda!

0: 13 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció. Elsősorban a gyümölcs és a zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Az élelmiszerek többsége is olcsóbb volt, mint egy évvel korábban, miközben a korlátozott árrésű termékek ára sem emelkedett jelentősen. A központi bank ezért az idei átlagos inflációra vonatkozó előrejelzést 0,4 ponttal 3,2%-ra csökkentette. A jegybank szerint az infláció jövőre is a tervezett keretek között maradhat, bár kockázatot jelentenek a világpiaci árak, az euróvezeti infláció, valamint a kőolaj és az üzemanyagok ára. A búza és az árpa idei termése kiválóan alakult Szerbiában, míg a kukorica a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken jó állapotban van, ugyanakkor a csapadék hiány Vajdaság egyes részein, elsősorban Bánátban jelentős károkat okozott a kukoricában. Erről beszélt Dragan Glamocsics mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter a Privát Televíziónak. A napraforgó jól viseli a nagy hőséget, ezért a miniszter szerint idén is tisztességes termés várható. Glamocsics arra kérte a termelőket, legyenek türelmesek a felvásárlási árral kapcsolatban, amelyet később arató Ukrajna és Oroszország termése és árai is befolyásolnak majd, miközben az árak jelenleg emelkednek. Az afrikai sertéspestéssel kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott, hogy a helyzet stabilizálódik, az elmúlt 11 napban mindössze mintegy 500 sertést kellett leölni, ami jelentősen kevesebb a korábbi időszakhoz képest. A fertőzések az utóbbi napokban már csak szorványosan fordultak elő, amihez Glamocsics szerint a nagy meleg és az erős UV-sugárzás is hozzájárult. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában. Erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. A döntést azután hozták meg, hogy a munkáltatók és a szakszervezetek nem tudtak megállapodni a minimálbér új összegéről. A javaslatot ezt követően a munkaügyi, foglalkoztatási, hadigondozási és szociális minisztérium terjesztette a kormány elé. A kormány szerint az emelés nem csak nominálisan növeli a minimálbért, hanem az infláció figyelembevételével reálértékben is emelkedést jelent. 53 édesanyának adott át határozatot az első ingatlan megvásárlására vagy építésére nyújtott állami támogatásról, jelen a Zsárégy Kovácsevics szerb családügyi és demográfiai miniszter. Az ünnepélyes átadót a szerb parlamentben tartották, a program keretében pedig az állam több mint 900 ezer eurót különített el. A miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás minden család számára egy lépéssel közelebb hozza a saját otthon megteremtését. Elmondta, hogy hivatali ideje alatt 774 támogatási határozatot hagytak jóvá, mintegy 13 millió euró értékben. A program kezdete óta összesen 14 ezer édesanya részesült támogatásban, amelyre az állam mintegy 28 millió eurót fordított. Zsárégy Kovácsevics szerint a demográfiai kihívások kezeléséhez a családok életének különböző szakaszait támogató, hosszú távú intézkedésekre van szükség. Hozzátette, hogy az első lakás megvásárlását segítő program mellett az állam más családpolitikai intézkedéseket is fenntart és fejleszt.
0: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója. A Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyben két ember életét vesztette, 52-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy közlekedési balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nem történt. A rendőrség ezúttal külön is felhívja a figyelmet a kétkerekűek biztonságára. Alexinac község területén tegnap éjszaka halálos közlekedési baleset történt, egy azonos irányban haladó járművel történt ütközésben egy elektromos robogó utasa életét vesztette. Az adatok is óvatosságra intenek. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét Szerbia útjain. Ez mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. A kétkerekűeket különösen éjszaka nehezebb észrevenni a forgalomban. A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy előzésnél, kanyarodásnál és sávváltásnál fokozottan figyeljenek a motorosokra és robogósokra. A kétkerekűvel közlekedők számára pedig a megfelelő védőfelszerelés és a bukósisak használata életet menthet. Figyeljünk egymásra az utakon, két keréken és 4 keréken egyaránt.
0: Időjárás.
2: A mai napon derült napos idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj, a reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. Késő délután és este záporokkal, mennydörgéssel kell számolni, éjjel felfrissul a levegő, erős északnyugati szél fúj. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 130, Zentánál 205 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, elsősorban a kánikula terheli meg szervezetünket. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Emellett gyakrabban tapasztalhatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, emiatt romolhat az alvás minőség, álmatlanság is kialakulhat. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4 876 660. Angrotex.
4: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
5: Es wurde reklamiert.

nap kérdése. Önök válaszoltak. Furcsa dolog az élet, a nagy döntéseknél sokszor napokig gondolkodunk, mérlegelünk, tanácsot kérünk, közben pedig előfordul, hogy egy egészen jelentéktelennek tűnő igen, nem, elmegyek vagy felhívom, sokkal nagyobb változást indít el. Mai kérdésünk: mi volt az a kis döntés az életében, amelyről akkor még nem sejtette, hogy később milyen sokat fog jelenteni? Nézzük, milyen történetek érkeztek. Edina írt nekünk: egyik reggel úgy döntöttem, hogy nem autóval, hanem busszal megyek dolgozni. Leültem egy régi iskolatársam mellé, akit vagy 15 éve nem láttam. Rajta keresztül kaptam meg később a mostani munkámat, néha tényleg egy buszjegyen múlik minden. Zsuzsa is írt nekünk Zentáról: igennel válaszoltam egy kávéra, ennyi. Nem volt kedvem menni, fáradt voltam, majdnem lemondtam. Abból az egy kávéból lett 18 év házasság és két gyerek. Ákos is írt nekünk: nálam egy pár sportcipővel kezdődött. Megvettem, és azt mondtam, ha már ennyit fizettem érte, legalább sétálok benne. A sétából futás lett, tavaly pedig lefutottam az első félmaratonomat. Név nélkül érkezett a következő üzenet: egyszer nem volt kedvem elmenni a családi ebédre, aztán mégis elmentem. Az volt az utolsó alkalom, amikor a nagymamám mellettem ült az asztalnál. Ma már nagyon hálás vagyok, hogy nem maradtam otthon. Nikoletta is írt nekünk Horgosról: elhoztunk egy cicát csak pár napra. Gondolom mindenki sejti, hogy végződött. 6 éve ő lakik a házban, mi pedig fizetjük a számlákat. Zsolt írt nekünk Oromról: fiatalon egy barátom azt mondta, gyere, próbáljuk meg külföldön egy nyárra. Én voltam az, aki mindig mindentől félt, de akkor valamiért azt mondtam, jó, menjünk. Az a 3 hónap tanított meg arra, hogy egyedül is boldogulok. Margit is írt nekünk Adáról: én egyszerűen nem dobtam ki egy telefonszámot. Évek múlva előkerült, felhívtam, egy régi barátságot kaptam vissza. László a következőt küldte nekünk Kispiacról: egy nap úgy döntöttem, hogy nem gyújtok rá arra az egy szál cigarettára. Azt mondtam, majd később. A későbből lett egy nap, aztán egy hét. 12 éven nem dohányzom. Gábor a következőt írta nekünk: én egyszer nemet mondtam egy plusz műszakra, és inkább elmentem a fiam iskolai műsorára. Akkor nem tűnt nagy döntésnek, ma már felnőtt, de még mindig emlékszik rá, hogy ott ültem az első sorban. Rékától a következő üzenetet kaptuk: megvettem egy növényt, ebből lett először 5, aztán 20, most pedig a férjem szerint már mi lakunk a növények lakásában, viszont közben megtaláltam azt a hobbit, ami tényleg kikapcsol. A következő üzenet név nélkül érkezett: én egyszer egy vita után úgy döntöttem, hogy nem akarom, hogy a büszkeségem győzzön, és én kértem először bocsánatot. Ha akkor nem teszem, lehet, hogy ma nincs mellettem az az ember. Ildikó Törökanizsáról a következő üzenetet küldte nekünk: jelentkeztem egy tanfolyamra az utolsó napon, szinte csak úgy. Abból lett később egy teljesen új szakmám, 50 felett, szóval aki azt mondja, hogy már késő változtatni, annak üzenem, hogy nem feltétlenül. István a következőt küldte nekünk: egyszer úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy minden pénteken együtt reggelizünk. Bármi is van, 21 éve tartjuk, voltak nehéz időszakaink is, de a péntek reggel valahogy mindig megmaradt. Anikótól a következő üzenetet kaptuk: nekem egy nagyon egyszerű döntés volt, elkezdtem fényképezni a hétköznapi dolgokat is, nem csak a születésnapomat, meg karácsonyt, ma azok a kedvenc képeim, amelyeken valaki főz, alszik a kanapén, vagy maszatos a gyerek arca. Név nélkül érkezett a következő üzenet: nem mentem el, mindenki azt mondta, vállaljak el egy munkát messze, mert több pénz, végül maradtam. Akkor azt hittem, rossz döntést hoztam, ma már tudom, hogy azzal kaptam meg azt az időt a szüleimmel, amit később semmilyen pénzzel nem tudtam volna visszavásárolni. És Dávid is ért nekünk Magyar Kanizsáról: én egyszer a boltban másik sorba álltam, mert az enyém nem haladt. Ott találkoztam azzal a nővel, aki ma a párom, 10 éve együtt vagyunk. Azóta, ha hosszú a sor, nem panaszkodom, ki tudja, miért kell ott állni.
Ha ezeket a történeteket egymás mellé tesztük, egyik sem úgy kezdődött, hogy és akkor meghoztam életem egyik legfontosabb döntését, hanem úgy, hogy felszálltam a buszra, elmentem egy kávéra, felhívtam valakit, elmentem a gyerekem műsorára, bocsánatot kértem, vagy egyszerűen maradtam még egy kicsit. És talán pont ez benne a szép, nem mindig tudjuk, melyik döntésünk lesz fontos, az élet nagy fordulatai néha egészen hétköznapi pillanatoknak álcázzák magukat. Lehet, hogy éppen ma mondunk valamire igent, aminek a jelentőségét csak évek múlva értjük meg. Köszönjük, hogy ma is megosztották velünk a történeteiket, most pedig jöjjön a zene a Panda Rádió hullámhosszán. Szép napot kívánunk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, stirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Texas. Honda Rádió.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

0: Szép délutánt kívánok! Péntek van, lassan magunk mögött hagyjuk a hetet, de mielőtt teljesen átadnánk magunkat a hétvégének, visszahozom önöknek a mai Tisza hangja legérdekesebb pillanatait. Ma ellátogatunk Szentendrére, belesünk kedvenceink álmaiba, megfejtünk egy több száz éves divatrejtrét, és még azt is kiderítjük, hogyan képes a Tisza saját maga alatt átrendezni a tájat. De először egy gondolat. Néha azt hiszük, az életünket a nagy döntések változtatják meg, pedig sokszor egy egészen apró választás az, amely később hatalmas jelentőséget kap. Egy igen, egy nem, egy telefonhívás, egy találkozás, vagy az, hogy egyszer valahová mégis elindultunk, és csak évekkel később értjük meg, azon a napon valami egészen fontos kezdődött el. A mai nap kérdése ezért így szól: mi volt az a kis döntés az életében, amelyről akkor még nem sejtette, hogy később milyen sokat fog jelenteni? Gondolkodjanak rajta egy kicsit, lehet, hogy egy egész történet bújik meg a válasz mögött. Ma szeretettel köszöntjük a Hajnákat és a Sámueleket. A Hajna különleges magyar női név, amelyet a hajnalhoz kapcsolunk, és irodalmi története is van. Vörös Marti Zalán Futása című művében is találkozunk vele. A Sámuel pedig ősi bibliai eredetű férfi név, amelynek egyik hagyományos értelmezése: Isten meghallgatott. Minden mai ünnepeltünknek nagyon boldog névnapot kívánunk, és ne feledjék, névnapi sütemény pénteken teljesen hivatalosan nem számít kalóriának, legalábbis a Panda Rádió saját tudományos intézete szerint. A mai panda konyhában cukkinis sajtos serpenyős lepény készült. A lereszelt cukkinit enyhén megsózzuk, állni hagyjuk, majd nagyon alaposan kinyomkodjuk. Tojással, reszelt sajttal, fokhagymával és kevés liszttel vagy őrölt zappehelyjel összekeverjük, majd kis lepényeket sütünk belőle. És jött a panda csavar, natúrjoghurt, friss kapor, pici fokhagyma, citromlé és kevés reszelt citromhéj. Friss salátával már is kész egy könnyű nyári vacsora, és ami augusztusban különösen jó hír, nem kell hozzá bekapcsolni a sütőt. A mai zenetörténeti morzsákban egy olyan előadóra emlékeztünk, akinek néhány zongora hang után felismerjük a világát. Balázs Fecó, Neoton, Taurus majd 1978-tól akkor áll, Homok a szélben, Maradj velem, A szeretet koldúsai, dalok, amelyek évtizedekkel megszületésük után is velünk maradtak. Balázs Fecó 2020 novemberében hunyt el, de egy zenésznél furcsa azt mondani, hogy elment, hiszen elég megszólalnia egy régi dalnak, és egyszer csak újra ott van. Talán ez a zene egyik legszebb tulajdonsága: az ember elmegy, a hangja marad. 1911-ben ezen a napon történt a művészet történet egyik leghíresebb lopása. A párizsi Louvre-ból eltűnt a Mona Lisa. A tettes Vincenzo Perugia volt, aki korábban dolgozott a múzeumban. A festmény több mint két évig nem került elő, és tudják, mi az egyik legfurcsább rész? Az emberek még a Louvre-ba is elmentek megnézni az üres helyét. 1959. augusztus 21-én pedig Hawaii az Egyesült Államok 50. tagállama lett. Ugyanez a dátum azonban Közép-Európában egy fájdalmas történelmi eseményhez is kapcsolódik. 1968. augusztus 20-áról 21-ére virradóra megkezdődött Csehszlovákia katonai megszállása, amely véget vetett a prágai tavasz reform folyamatának. Egyetlen dátum és mennyi különböző emberi történet. A mai napon azt kérdeztük, álmodnak-e kutyáink és macskáink kedvenceinknél is megfigyelhető remmalvás. Ezért, amikor alvás közben megmozdul egy mancs, megrezdül a bajusz, halk vakkantás vagy nyűszítést hallunk, az összefügghet az álomszerű alvási élményekkel. Hogy pontosan miről álmodnak, azt nem tudjuk, de mivel napjaik fontos része vagyunk, nagyon szép arra gondolni, hogy talán mi is felbukkanunk ezekben az élményekben. És egy fontos tanács: a mélyen alvó állatot ne rázzuk vagy érintsük meg hirtelen, ha pedig szokatlan, erős, roham jellegű mozgásokat látunk, érdemes állatorvossal konzultálni. Koncert, tánc, por, meleg, kevés alvás, majd hazamegyünk, és két nappal később torokfájás, rekedtség, orrfolyás, fejfájás és kimerültség. Erre szokták mondani, hogy fesztiválbetegség, pedig ilyen önálló orvosi diagnózis nincs. A háttérben állhat légúti fertőzés, alváshiány, kiszáradás, porokozta irritáció, vagy a hang túlterhelése, akár egyszerre több is. Ezért fesztiválon is víz, pihenés, rendes étkezés, napvédelem, és néha nem árt emlékezni arra sem, hogy a még egyet 3 órás kiabálás után a hangszálaink is szeretnének hétvégére menni. Ma egészen másképp néztünk a Tiszára, a folyó ugyanis nem egyszerűen végigfolyik egy változatlan mederben. A víz az egyik helyen hordalékot rak le, a máshol pedig elmossa a partot. A kanyarulatok pedig hosszú idő alatt változhatnak. A 19. századi Nagy Tisza szabályozás során számos kanyarulatot mesterségesen is átvágtak, a régi folyómedrekből pedig több helyen holtágak maradtak. Vagyis amikor ma kiállunk a Tisza partjára, egy pillanatképet látunk, a folyó közben tovább rajzolja saját térképét. Mai kirándulásukban Szentendrére mentünk, macskaköves utcák, színes házak, galériák, Dunapart, ortodox templomok és marcipán. Számunkra különlegesen érdekes a város gazdag, szebb kulturális öröksége. Szentendrén szerintem nem kell rohanni. Menjünk fel a templomdombra, sétáljunk végig a főtéren, nézzünk be egy galériába, aztán irány a Dunapart, és ha egy kis sikátorban eltévedtünk, semmi baj, Szentendre talán éppen az a város, ahol néha akkor érkezünk meg, amikor egy kicsit eltévedünk. Mai divatrejtélyünk egyetlen apró tárgyból indult, a gombból. A klasszikus férfingek és női blúzok hagyományos, ellentétes irányba gombolódnak, hogy pontosan miért alakult így, arra nincs egyetlen biztos magyarázat. Az egyik elmélet szerint azért, mert az előkelő nőket gyakran szolgálók öltöztették. Más magyarázatok lovaglással, gyermekgondozással vagy a férfiak fegyverviselésével kapcsolják össze. Az eredeti funkció már régen eltűnhetett, a divatszokás viszont velünk maradt, legközelebb, amikor begomboljuk az ingünket, jusson eszünkbe, egy apró gomba jött is lehet, több száz év történet. Egy örökölt gyűrű, egy értékes óra, festmény, hangszer, gyűjtemény, ezeknél nem ugyanaz az érzelmi érték és a pénzben meghatározható érték, ezért hasznos lehet az értékesebb tárgyainkról fényképet készíteni, megőrizni a számlát, garancialevelet, sorozatszámot vagy szükség esetén értékbecslést, és érdemes ellenőrizni, hogy meglévő biztosításunk milyen tárgyakra, milyen káreseményekre és milyen értékhatárig nyújt fel, mert egy családi emléket pénzzel nem lehet visszaadni, de amit anyagilag meg lehet védeni, arról érdemes előre gondoskodni. És lassan megérkeztünk a mai délutáni Tisza hangja végére. Ma megtudtuk, hogy egy kutya talán éppen velünk álmodik, hogy a Tisza akkor is változik, amikor mi mozdulatlannak látjuk, hogy egy blúzgomb mögött több száz év történet rejtőzhet, és hogy néha egyetlen régi dal elég ahhoz, hogy visszarepítsen bennünket valakihez, valahová, egy régi időbe. Talán éppen ezért jó néha egy kicsit lassítani, mert az élet nagy része nem a hatalmas eseményekben történik, hanem egy dalban, egy beszélgetésben, egy közös sétában, egy apró döntésben, egy pillanatban, amelyről még nem tudjuk, hogy egyszer emlék lesz belőle. Köszönöm, hogy ezen a péntek délutánon is velem tartottak. Legyen kellemes, nyugodt és mosolygós hétvégéjük, vigyázzanak magukra és egymásra. Én Andrea voltam, önök pedig a Tisza hangja délutáni magazinját hallották, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Szép hétvégét kívánok!
1: Hey! Alszik?
2: Nem.
1: Akkor miért van csukva a szeme?
2: Hogy ne lássam, ami itt van.
1: Magát mivel hozták be?
2: Mentőautóval.
1: Jó, de milyen betegséggel?
2: Nem tudom, rosszul lettem, de eddig csak 3 orvos látott. Az első szerint már nem élek, a második szerint meggyógyultam, a harmadik szerint meg a méhemmel van baj.
1: Mi van, nőgyógyász?
2: Nem, méhész, átképezte magát, mert az a jobban keres. És maga miért fekszik bent?
1: Hát tulajdonképpen ma 2 hete hazamehettem volna, csak a utolsó napon megettem a itteni reggelit. Na, azóta rosszabbodott a állapotom nekem. Tényleg, mikor hozzák a kaját?
2: Már hozták.
1: Hol van?
2: Ott maga mellett.
1: Ja, az nem ágytál.
2: Illata alapján az is lehetne. Én még a reggelit rákcsálom.
1: Spájzolunk, spájzolunk.
2: Frászt, azóta nem tudom lenyelni.
1: Mit rákcsál? Sajtot?
2: Fene tudja, a lázmérőnek is ugyanilyen íze volt.
1: Én már megkaptam a karácsonyi menüt is.
2: Hú, a karácsonyi menüt?
1: Igen, a tavait.
2: Legjobban azzal a beteggel toltak ki, akinek mind a 2 keze el van törve.
1: Na, miért?
2: Hoztak neki egy zsömlét, egy szelet lila szalámlit fóliában, meg egy kést, hogy csinálja meg magától a szendvicset.
1: Na, nézzük mi a ebéd. Na, hát meg mi?
2: Rántott borsó, 3 szem.
1: Nyertem, nekem 4 van. És az, mi az, ami, ott, amivel le van öntve?
2: A sárga?
1: Az enyém zöldes.
2: Hát most, hogy megbolygattam, az enyém is.
1: És a borsó mellett az mi?
2: Répa.
1: Nem radír?
2: Hát, vagy inkább mazsola.
1: Akkor miért nem vették ki az acskóból?
2: Hát, nem tudom. Ezzel biztos nem fogunk jól lakni.
1: Bizony. Tegnap ebéd után a mellettem fekvő bácsi olyan éhes maradt, hogy mind a 10 ujjamat megnyalta.
2: Én otthonról hozatok a feleségemmel egy kis hazai, de sajnos a folyosó végén vagyunk. Mielőtt ideérne vele, lecsapnak rá a betegek. Állítólag jövőre itt forgatják majd az Éhezők viadala 4-et.
1: Akkor megint nem lesz nyugtunk a kameráktól. Tegnap vették fel a 120-asban a vacsoracsata új évadját. Most meg ez.
2: Magának nincs senki, aki hozhatna be valami ehetőt?
1: De, csak kórházban.
2: Na, mi baja van?
1: Elgázolták itt a bejárat előtt. Úgyhogy bevitték egy másikba. De bevallom, irigylem.
2: Na, miért?
1: Látta az egész országot helikopterről.
2: Hát nem tudom, borzasztó kaják ezek. Ebben már hús sincs, spórolna.
1: Nem, csak ma olyanokra is gondoltak, akik nem tudnak rendesen rágni.
2: Akkor ezért is a Soros a felelős?
1: Soros?
2: A műfog Soros, igen. Na, én megettem. Ide adná a tálcát?
1: Az nem tálca.
2: Hát mi az?
1: Képkeret.
2: Hogy került ide?
1: Tegnap még a falon volt, csak az egyik beteg kiette belőle a csendéletet.
2: Mi lesz ma a vacsora?
1: Pekingi kocsa.
2: Hogyhogy?
1: 106-osban meggyógyult a kínai és hazament, de itt hagyta az ágytálat.
2: Bezzeg a mellettünk levőben a Korondi, 3 betegsége is van, amivel műteni kéne, úgyhogy már 5 éves korában behozták, most 67, és jövő hét hétfőn mondják meg neki, hogy mikor mondják meg neki, hogy mikor lesz az első műtétje.
1: Én elhatároztam, hogy éjszaka kiszökök innen, és az első géppel elmegyek Londonba.
2: Na, ott jó betegnek lenni bizony. Ott állítólag olyan tiszta a kórház, hogy még a baktérium is kezet most mielőtt fertőzne.
1: Igen, de én azért megyek Londonba, mert van ott egy kis magyar étterem, bemegyek a konyhába, és...
2: Bezabál?
1: Nem, megpróbálom hazacsábítani a mosogatóból a doktor Szallait, hát hamarabb megműtenek.
3: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
4: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
5: Ez volt a reklám.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.
3: I wanna, I wanna.

0: Panda Radio Kanjiža.
1: Olyan vörös a kályha, olyan forró a platni, a pincébe mentem a kazánra rakni. Hi, ide nézd, Dénes, még a füled is borotva krémes.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
2: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció. Elsősorban a gyümölcs és a zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Az élelmiszerek többsége is olcsóbb volt, mint egy évvel korábban, miközben a korlátozott árrésű termékek ára sem emelkedett jelentősen. A központi bank ezért az idei átlagos inflációra vonatkozó előrejelzést 0,4%-ponttal 3,2%-ra csökkentette. A jegybank szerint az infláció jövőre is a tervezett keretek között maradhat, bár kockázatot jelentenek a világpiaci árak, az euróvezeti infláció, valamint a kőolaj és az üzemanyagok ára. A búza és az árpa idei termése kiválóan alakult Szerbiában, míg a kukorica a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken jó állapotban van, ugyanakkor a csapadék hiány Vajdaság egyes részein, elsősorban Bánátban jelentős károkat okozott a kukoricában. Erről beszélt Dragan Glamocsic, mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter a Privát Televíziónak. A napraforgó jól viseli a nagy hőséget, ezért a miniszter szerint idén is tisztességes termés várható. Glamocsic arra kérte a termelőket, legyenek türelmesek a felvásárlási árral kapcsolatban, amelyet később arató Ukrajna és Oroszország termése és árai is befolyásolnak majd, miközben az árak jelenleg emelkednek. Az afrikai sertéspestéssel kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott, hogy a helyzet stabilizálódik, az elmúlt 11 napban mindössze mintegy 500 sertést kellett leölni, ami jelentősen kevesebb a korábbi időszakhoz képest. A fertőzések az utóbbi napokban már csak szorványosan fordultak elő, amihez Glamocsic szerint a nagy meleg és az erős UV-sugárzás is hozzájárult. 2027-től 405 dinár lesz a minimális órabér Szerbiában. Erről döntött a szerb kormány. Ez alapján a havi nettó minimálbér mintegy 70 ezer dinár tesz majd ki. A döntést azután hozták meg, hogy a munkáltatók és a szakszervezetek nem tudtak megállapodni a minimálbér új összegéről. A javaslatot ezt követően a munkaügyi, foglalkoztatási, hadigondozási és szociális minisztérium terjesztette a kormány elé. A kormány szerint az emelés nem csak nominálisan növeli a minimálbért, hanem az infláció figyelembevételével reálértékben is emelkedést jelent. 53 édesanyának adott át határozatot az első ingatlan megvásárlására vagy építésére nyújtott állami támogatásról, jelen a Zsárégy Kovácsevics szerb családügyi és demográfiai miniszter. Az ünnepélyes átadót a szerb parlamentben tartották, a program keretében pedig az állam több mint 900 ezer eurót különített el. A miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás minden család számára egy lépéssel közelebb hozza a saját otthon megteremtését. Elmondta, hogy hivatali ideje alatt 774 támogatási határozatot hagytak jóvá, mintegy 13 millió euró értékben. A program kezdete óta összesen 14 ezer édesanya részesült támogatásban, amelyre az állam mintegy 28 millió eurót fordított. Zsárégy Kovácsevics szerint a demográfiai kihívások kezeléséhez a családok életének különböző szakaszait támogató, hosszú távú intézkedésekre van szükség. Hozzátette, hogy az első lakás megvásárlását segítő program mellett az állam más családpolitikai intézkedéseket is fenntart és fejleszt.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója. A Magyar Kanizsai Bognár Autószervíz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt napon 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyben két ember életét vesztette, 52-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy közlekedési balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nem történt. A rendőrség ezúttal külön is felhívja a figyelmet a kétkerekűek biztonságára. Alexinac község területén tegnap éjszaka halálos közlekedési baleset történt, egy azonos irányban haladó járművel történt ütközésben egy elektromos robogó utasa életét vesztette. Az adatok is óvatosságra intenek. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét Szerbia útjain. Ez mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. A kétkerekűeket különösen éjszaka nehezebb észrevenni a forgalomban. A rendőrség ezért arra kéri az autósokat, hogy előzésnél, kanyarodásnál és sávváltásnál fokozottan figyeljenek a motorosokra és robogósokra. A kétkerekűvel közlekedők számára pedig a megfelelő védőfelszerelés és a bukósisak használata életet menthet. Figyeljünk egymásra az utakon, két keréken és 4 keréken egyaránt.
0: Időjárás.
2: A mai napon derült napos idő várható, gyenge, változó irányú szél fúj, a reggeli hőmérséklet 22, a legmagasabb nappali pedig 38 Celsius fok körül alakul. Késő délután és este záporokkal, mennydörgéssel kell számolni, éjjel felfrissul a levegő, erős északnyugati szél fúj. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 130, Zentánál 205 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, elsősorban a kánikula terheli meg szervezetünket. Fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Emellett gyakrabban tapasztalhatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, emiatt romolhat az alvás minőség, álmatlanság is kialakulhat. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo. Ez volt a

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Indul a Panda Radar, ami igazán számít. Tegnap megkezdődött Szabadkán a jubileumi 25. Interetno Fesztivál, amely egészen augusztus 24-éig tart. A Népkör Magyar Művelődési Központ nemzetközi népművészeti rendezvényére idén Bolíviából, Indonéziából, Chiléből, Törökországból, Magyarországról és Szerbiából is érkeztek táncegyüttesek. A szabadkai főtéren táncpanorámák, koncertek, kézműves programok és gyermekfoglalkozások várják a közönséget, a rendezvény pedig hétfőn a Népkörben összművészeti programmal zárul. 5 nap, amikor egy kis darab világ költözik Szabadka központjába. Az előző napokban 105 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 2 ember életét vesztette és 52-en megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság által felügyelt utakon egy balesetet jegyeztek fel, személyi sérülés nélkül. A rendőrség különösen a kétkerekűekre hívja fel a figyelmet. Az idei év első 7 hónapjában 52 kerekűt vezető személy és 5 utas vesztette életét, ami mintegy 1/5-ével több, mint az előző év azonos időszakában. Péntek délutántól a hétvégi forgalom is erősödhet. Autósként sávváltás és kanyarodás előtt ellenőrizzük a holteret. Motoron vagy robogón pedig ne induljunk el megfelelő bukósisak és védőfelszerelés nélkül. Az úton nem azt számít, kinek van elsőbsége egy vitában, hanem hogy mindenki hazaérjen. Ma este 18 órakor rendezik meg a 8. búcsúi koncertet Szilágyin, a Szent István Király római katolikus templomban. A koncerthez képzőművészeti program is kapcsolódik, így aki ma estére nyugodtan kulturális kikapcsolódást keres, ezt is felírhatja a program listájára. És már egy héttel előrébb is radarozunk. Augusztus 29-én szombaton rendezik meg a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapot a Tiszaparton. A program reggel 8 órakor kezdődik és egészen estig tart. Erről természetesen a jövő heti Panda Radarokban már részletes programot is hozunk. A tegnapi augusztus 20-ai rendezvények után Magyarországon is erős hétvégi forgalom várható a turisztikai térségekben. A Balaton, Budapest és a nagyobb fürdővárosok augusztus 2. felében is népszerűek, így aki Magyarország felé indul, annak érdemes több időt hagynia az utazásra. És egy kulturális érdekesség, a magyar irodalom nemzetközi sikere továbbra is figyelemre méltó. A külföldi olvasók körében Márai Sándor, Szabó Magda, Krasznahorkai László és más magyar szerzők művei is komoly érdeklődésre tartanak számot. És jöjjön egy olyan külföldi hír, amelyben végre van némi megkönnyebbülés. Belgium legnagyobb, mintegy egy évszázada nem látott méretű erdőtüzét 7 nap küzdelem után sikerült ellenőrzés alá vonni. Természetvédelmi területen több száz tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésében. A hatóságok szerint jelentős időjárási változás hiányában a tűz már nem terjed tovább. Chilei kutatók elkészítették az egyik olyan ritka virágos növényi eddigi legrészletesebb genetikai térképét, amely természetes körülmények között az Antarktiszon is megél. A növény rendkívüli hideget, vízhiányt és erős ultraibolya sugárzást is képes elviselni. A kutatók azt remélik, hogy tulajdonságainak megértése hosszabb távon hozzájárulhat a szélsőséges időjárással szemben ellenálló haszonnövények fejlesztésében. Egy apró antarktiszi növény, amelyből egyszer talán a világ mezőgazdasága is tanulhat. Péntek van, úgyhogy most részletesebben radarozunk. Ma szombaton, vasárnap és még hétfőn is folytatódik a 25. Interetno Fesztivál. A főtéren Szabadkán nemzetközi táncegyüttesek, koncertek, gyermekprogramok és kézművesek várják a látogatókat. Horgos éneklő közösségek holnap augusztus 22-én, szombaton 10 órától a Horgosi Művelődési Házban rendezik meg az Éneklő Közösségek Segítése elnevezésű programot.
Szintén szombaton tartják a 25. új kenyér ünnepet Zentagunarason. A rendezvény már reggel 8 órakor megkezdődik délutáni kenyérszenteléssel, majd további közösségi programokkal folytatódik. Vagyis ezen a hétvégén lehet világot látni Szabadkán, énekelni Horgoson, vagy hagyományt őrizni Zentagunarason. A hétvége a sportrajongóknak is tartogat programot. A nemzetközi versenynaptár mellett a térségben is folytatódnak a nyári sportesemények, és a Pandaradarban tartjuk magunkat a szabályunkhoz, ha lesz friss kajakos eredmény vagy verseny a környéken, annak is helye lesz a sportblogban. Augusztus 21-én 1911-ben lopták el a Mona Lisát a párizsi Louvre-ból. A festmény eltűnésére csak másnap figyeltek fel. Több mint 2 évvel később került elő Olaszországban, és 1914-ben tért vissza a Louvre-ba. A különös történet ráadásul még híresebbé tette Leonardo da Vinci festményét. A mai jó hírünk Belgiumból érkezik. 7 nap megfeszített munka után sikerült megállítani az ország rendkívüli méretű erdőtüzének terjedését. Több száz ember dolgozott azért, hogy megvédje a környéket és annak élővilágát. Néha jó hír egyszerűen ennyi, sikerült megfékezni a bajt. Ha a hétvégén szabadtéri rendezvényre indulnak, egy feltöltött telefon mellett érdemes egy palack vizet és valamilyen napvédelmet is magukkal vinni. A nyár vége ugyanis nem jelenti azt, hogy a napsugárzás már ne lehetne erős. Mit mond a péntek délután a hétfő reggelnek? Ne haragudj, most 3 napig nem szeretnék beszélni veled. Ez volt a Panda Radar, itt a Panda Rádió hullámhosszán, az FM 103,5 MHz-en.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Ez volt a

nap kérdése. Önök válaszoltak. Furcsa dolog az élet, a nagy döntéseknél sokszor napokig gondolkodunk, mérlegelünk, tanácsot kérünk, közben pedig előfordul, hogy egy egészen jelentéktelennek tűnő igen, nem, elmegyek vagy felhívom, sokkal nagyobb változást indít el. Mai kérdésünk, mi volt az a kis döntés az életében, amelyről akkor még nem sejtette, hogy később milyen sokat fog jelenteni. Nézzük, milyen történetek érkeztek. Edina írt nekünk, egyik reggel úgy döntöttem, hogy nem autóval, hanem busszal megyek dolgozni. Leültem egy régi iskolatársam mellé, akit vagy 15 éve nem láttam. Rajta keresztül kaptam meg később a mostani munkámat, néha tényleg egy buszjegyen múlik minden. Zsuzsa is írt nekünk Zentáról, igennel válaszoltam egy kávéra, ennyi. Nem volt kedvem menni, fáradt voltam, majdnem lemondtam. Abból az egy kávéból lett 18 év házasság és két gyerek. Ákos is írt nekünk, nálam egy pár sportcipővel kezdődött. Megvettem, és azt mondtam, ha már ennyit fizettem érte, legalább sétálok benne. A sétából futás lett, tavaly pedig lefutottam az első félmaratonomat. Név nélkül érkezett a következő üzenet. Egyszer nem volt kedvem elmenni a családi ebédre, aztán mégis elmentem. Az volt az utolsó alkalom, amikor a nagymamám mellettem ült az asztalnál. Ma már nagyon hálás vagyok, hogy nem maradtam otthon. Nikoletta is írt nekünk Horgosról. Elhoztunk egy cicát csak pár napra. Gondolom mindenki sejti, hogy végződött. 6 éve ő lakik a házban, mi pedig fizetjük a számlákat. Zsolt írt nekünk Oromról, fiatalon egy barátom azt mondta, gyere, próbáljuk meg külföldön egy nyárra. Én voltam az, aki mindig mindentől félt, de akkor valamiért azt mondtam, jó, menjünk. Az a 3 hónap tanított meg arra, hogy egyedül is boldogulok. Margit is írt nekünk Adáról, én egyszerűen nem dobtam ki egy telefonszámot. Évek múlva előkerült, felhívtam, egy régi barátságot kaptam vissza. László a következőt küldte nekünk Kispiacról. Egy nap úgy döntöttem, hogy nem gyújtok rá arra az egy szál cigarettára. Azt mondtam, majd később. A későbből lett egy nap, aztán egy hét. 12 éven nem dohányzom. Gábor a következőt írta nekünk. Én egyszer nemet mondtam egy plusz műszakra, és inkább elmentem a fiam iskolai műsorára. Akkor nem tűnt nagy döntésnek, ma már felnőtt, de még mindig emlékszik rá, hogy ott ültem az első sorban. Rékától a következő üzenetet kaptuk. Megvettem egy növényt, ebből lett először 5, aztán 20, most pedig a férjem szerint már mi lakunk a növények lakásában, viszont közben megtaláltam azt a hobbit, ami tényleg kikapcsol. A következő üzenet név nélkül érkezett. Én egyszer egy vita után úgy döntöttem, hogy nem akarom, hogy a büszkeségem győzzön, és én kértem először bocsánatot. Ha akkor nem teszem, lehet, hogy ma nincs mellettem az az ember. Ildikó Törökanizsáról a következő üzenetet küldte nekünk. Jelentkeztem egy tanfolyamra az utolsó napon, szinte csak úgy. Abból lett később egy teljesen új szakmám, 50 felett, szóval aki azt mondja, hogy már késő változtatni, annak üzenem, hogy nem feltétlenül. István a következőt küldte nekünk, egyszer úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy minden pénteken együtt reggelizünk. Bármi is van, 21 éve tartjuk, voltak nehéz időszakaink is, de a péntek reggel valahogy mindig megmaradt. Anikótól a következő üzenetet kaptuk. Nekem egy nagyon egyszerű döntés volt. Elkezdtem fényképezni a hétköznapi dolgokat is. Nem csak a születésnapomat, meg karácsonyt, ma azok a kedvenc képeim, amelyeken valaki főz, alszik a kanapén, vagy maszatos a gyerek arca. Név nélkül érkezett a következő üzenet, nem mentem el, mindenki azt mondta, vállaljak el egy munkát messze, mert több pénz, végül maradtam. Akkor azt hittem, rossz döntést hoztam, ma már tudom, hogy azzal kaptam meg azt az időt a szüleimmel, amit később semmilyen pénzzel nem tudtam volna visszavásárolni. És Dávid is ért nekünk Magyar Kanizsáról, én egyszer a boltban másik sorba álltam, mert az enyém nem haladt. Ott találkoztam azzal a nővel, aki ma a párom, 10 éve együtt vagyunk. Azóta, ha hosszú a sor, nem panaszkodom, ki tudja, miért kell ott állni.
Ha ezeket a történeteket egymás mellé tesztük, egyik sem úgy kezdődött, hogy és akkor meghoztam életem egyik legfontosabb döntését, hanem úgy, hogy felszálltam a buszra, elmentem egy kávéra, felhívtam valakit, elmentem a gyerekem műsorára, bocsánatot kértem, vagy egyszerűen maradtam még egy kicsit. És talán pont ez benne a szép, nem mindig tudjuk, melyik döntésünk lesz fontos, az élet nagy fordulatai néha egészen hétköznapi pillanatoknak álcázzák magukat. Lehet, hogy éppen ma mondunk valamire igent, aminek a jelentőségét csak évek múlva értjük meg. Köszönjük, hogy ma is megosztották velünk a történeteiket, most pedig jöjjön a zene a Panda Rádió hullámhosszán. Szép napot kívánunk!

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjižan.
2: Emlíksa, volal hegyük néztük el, hogy húlik a hó. Hozzányomtuk az orrunkat az ablaküveghez. Te szívet rajzoltál, én beleírtam a nevet. Minden a miénk volt, minden hulló hópie. Egyedül állok itt, megdermed szívvel, a gyertyalánk

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.